0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budát

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

ott van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Több ismert üdítőmárka forgalmazója kapott milliós bírságot. Veszélyes vegyi anyagokat találtak több műanyag termékben is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Ma folytatódnak a munkálatok több főútvonalon, a Vármegye területén elsőnek a 38-as számú főútvonalon. Az aszfaltozási munkálatokkal végeztek, viszont a patkarendezést végzi a Magyar Mérnöksége, és a nyíregyházi mérnökség több helyen dolgozik Nyíregyháza közelében, úgy a helyreállításokkal kapcsolatosan, illetve a hiányosságokat is pótolják. A város területén a Vasvári Pál utcán a jelzőlámpa irányításával kell számolni, a Hímes utca a Vasvári Pál fele Zsák utca, és a munkaterületnél nagyobb óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek a kerékpárosok és a gyalogosok is. Nyíregyháza belterületén nagyon sok helyen helyreállításokat végeznek, gázvezeték, korszerűsítés. Ilyen a Fészek utca, és nagyobb figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél kellő oldaltávolságot tartva, illetve a terelőtáblákat, terelőnyilakat vegyék figyelembe. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni. Piaci nap, lényegesen nagyobb forgalom reggel 6 óra után a Búzatér, Búza utca, Új utca, a Betlen Gábor utca közelében is jelentős a forgalom, de a Rákóczi út ki is bevezető szakaszán, beleértve a Tokaj utat, itt is lényegesen nagyobb forgalommal kell már számolni. 6 óra után köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrárminiszter közlése szerint a vizsgálat során a szervezet működésének átláthatóságát, döntéshozatali folyamatait, gazdálkodását és esetleges átpolitizáltságát is ellenőrzik. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kamarának politikai befolyástól mentesen kizárólag a gazdák érdekeit kell szolgálnia. A kormány célja egy függetlenebb, hitelesebb és erősebb szakmai érdekképviselet kialakítása, ezért a működési és választási rendszer át alakításának lehetőségét is vizsgálják. Hamarosan megkezdődhet egy új társadalmi részvételi intézmény létrehozásának előkészítése hazánkban. A bejelentés szerint a kormány célja egy olyan átlátható és korszerű rendszer kialakítása, amelyben az állampolgárok könnyebben mondhatnak véleményt, tehetnek javaslatokat és részt vehetnek a közös döntések előkészítésében. A kezdeményezésről Radnai Márk országgyűlési képviselő számolt be, aki szerint a társadalmi részvétel erősítése a működő és emberséges ország egyik alapfeltétele. Az intézmény pontos feladatairól és működéséről később adnak tájékoztatást. Az állami és magánegészségügy kapcsolatának újra szabályozását helyezte kilátásba az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a cél egy olyan erős, fenntartható és mindenki számára elérhető állami egészségügyi rendszer kialakítása, amelyet a magánellátás kiegészít, nem pedig helyettesít. A miniszter szerint be kell zárni a két rendszer közötti kiskapukat, és olyan szabályozást kell kialakítani, amely gyors és magas színvonalú ellátást biztosít a betegeknek. Hozzátette, a szabad orvosválasztás ügyében szakmai egyeztetések kezdődnek, miközben az egészségügyi visszásságok felszámolását is célul tűzték ki. Jelentősen csökkenhet egyes családok bevétele júliustól, ha a gyermekük befejezi a középiskolát és kikerül a közoktatásból. A szabályok szerint a családi pótlék utolsó alkalommal a júniusi hónap után jár, így azt még július 1-én folyósítják, augusztustól azonban megszűnik. Ezzel együtt a családi adó és járulék kedvezményre való jogosultság is megváltozhat, a kiesés mértéke családonként eltérő, de akár több 10 000 forintot is jelenthet havonta. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki év közben a munkát keresztül érvényesíti a családi kedvezményt, időben jelezzék a változást. A szakképzésben tanulók esetében ugyanakkor bizonyos feltételek mellett továbbra is járhat a támogatás. Nem mindennapi késéssel kézbesített egy magazint a brit posta. Paul Edwards csaknem 19 évvel később azután kapta meg a gyermeknevelési tanácsokat tartalmazó kiadványt, hogy megrendelte azt, amikor gyermeke még csecsemő volt. A férfi a közösségi médiában osztotta meg a történetét és a küldemény fotóját. A bejegyzés gyorsan népszerű lett, csaknem 1,5 millióan látták, és több mint 60 000 kedvelték. Paul Edwards szerint a nagy érdeklődés oka valószínűleg az, hogy a britek különösen érzékenyek a postai és vasúti késések témájára, mire a magazin megérkezett egyébként, gyermekei már egyetemisták lettek. A nyári szünetben munkát vállaló fiatalok számára idén is jár a 25 év alattiak személyi jövedelemadó kedvezménye. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezmény havi 715 ezer forintos bruttó jövedelemig biztosít adómentességet, ami akár több mint 107 ezer forint megtakarítást is jelenthet havonta. A diákok dolgozhatnak munkaviszonyban, iskolaszövetkezeten keresztül, alkalmi munkában vagy akár háztartási munkát is vállalhatnak. A legnépszerűbb forma továbbra is az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ahol a 25 év alattiaknak általában sem személyi jövedelemadót, sem járulékot nem kell fizetniük. A NAV azt is javasolja, hogy a munkába állás előtt mindenki ellenőrizze leendő foglalkoztatóját az adóhatóság nyilvános adatbázisaiban. Indoklás nélkül menesztették a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját. Tóth Tibor azon 5 intézményvezető között szerepel, akiknek leváltását hétfőn jelentette be a miniszterelnök. A főigazgató a döntés után hangsúlyozta, az intézet elsősorban nem gyermekvédelmi feladatokat lát el, hanem többek között szociális módszertani munkát végez. Közlése szerint működési területükön a gyermekeket érintő ügyek aránya rendkívül alacsony. A menesztés hivatalos indoklását egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Nyár végére új javaslatok készülhetnek a rendvédelmi dolgozókat érintő bérezési és nyugdíjkérdésekről. A kormány megkezdte a rendvédelmi életpálya modell felülvizsgálatát, és ennek részeként már zajlik a szakszervezetek véleményének összegyűjtése. A parlamenti vitában felmerült a szolgálati nyugdíj esetleg visszaállítása is, amelyet 2012-ben szüntettek meg. A kormány egyelőre nem tett konkrét vállalást, ugyanakkor jelezte, a bérezést és a szolgálati nyugdíj kérdését várhatóan a nyár végén tárgyalják újra. Szigorított a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szabályain. Az új rendelkezés szerint a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból már nem érkezhetnek munkavállalók gyorsított eljárásban hazánkba. A már itt dolgozók ugyanakkor továbbra is kérhetik tartózkodásuknak meghosszabbítását. A munkaerő közvetítéssel foglalkozó Trinkwalder egyik vezetője szerint a vállalatoknak alternatív megoldásokat kell keresniük, ha nem találnak elegendő hazai munkaerőt. Ez jelentheti a termelés csökkentését, az automatizáció felgyorsítását, vagy akár egyes tevékenységek áthelyezését is. Mintegy 20 ezer Instagram fiókot érintett egy biztonsági probléma a Meta rendszereiben. A beszámolók szerint a vállalat mesterséges intelligenciával működő chatbotja olyan információkat adott ki, amelyekkel illetéktelenek hozzáférhettek mások profiljaihoz, megváltoztathatták az e-mail címeket és a jelszavakat is. A Meta közölte, a hibát már javították, az érintett fiókokat visszaadták jogos tulajdonosaiknak. A vállalat vizsgálja az eset körülményeit, és további biztonsági intézkedéseket ígér a hasonló problémák megelőzésére. Július 1-től több forgalmas hajdúszoboszlói területen tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. Az önkormányzat döntése értelmében a sétáló övezetekben, a turisztikailag frekventált helyszíneken, valamint az iskolák 50 méteres körzetében a rollereket csak tolni, vagy kézben vinni lehet majd. A városvezetés szerint a korlátozás célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése. Kerekes László önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, egyre több sérülés köthető az elektromos rollerek használatához, miközben a jelenlegi szabályozás számos kérdést nem rendez egyértelműen. A változásokat táblákkal és tájékoztató kampánnyal is ismertetik majd a lakossággal. A kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezését ígéri Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közlése szerint április végén összesen 325 gyermek tartózkodott egészségügyi intézményben úgy, hogy közülük mindössze 69 esetben indokolt a betegség vagy kezelés a kórházi ellátást. Az érintettek többsége 3 hónapnál fiatalabb csecsemő. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a valódi életvédelem része, hogy a már megszületett, kórházban maradt gyermekek sorsát is rendezzék. A miniszter szerint a legfontosabb kérdés nem az, hogyan kerültek ezek a gyermekek ilyen helyzetben, hanem az, hogy a döntéshozók vállalják-e értük a felelősséget. Kijelölték 4 parlamenti vizsgálóbizottság tagjait az országgyűlésben. A testületek a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit, a kegyelmi ügy körülményeit, a spontán privatizáció és a közvagyonszerzés kérdéseit, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések gyanúját vizsgálják majd. A 6 fős bizottságokban 3 tagot a Tiszapárt, 1-1 képviselőt pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk delegál. Az 5. a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság összetételéről később dönt a parlament. A testület vezetésére várhatóan Torockai Lászlót jelölik. Több mint 335 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal a Maspex Olympus Kft-re. A hatóság megállapítása szerint az üdítőipar gyártó és forgalmazó jogsértő módon korlátozta szerződéses partnereinél a viszonteladási árak meghatározását. A GVH szerint ezzel a vállalat megsértette a magyar és az Európai Uniós versenyjogi szabályokat. A cég portfóliójába több ismert márka is tartozik, köztük az Olympus, a Kubu, az Alpenta, a Topjoy, a Tiger és a Nesti. A versenyhatóság szerint a szabad árképzés korlátozása sértheti a piaci versenyt és a fogyasztók érdekeit. Az Európai Uniós bértranszparencia szabályok mielőbbi bevezetését sürgeti az Amnesty International Magyarország. A szervezet szerint hazánkban a nők átlagosan 17%-kal keresnek kevesebbet a férfiaknál, ugyanabban vagy azonos értékű munkakörben. Ez havonta mintegy 130 ezer, évente csaknem 1,5 millió forintos bérkülönbséget jelent. Az uniós irányelv hazai átültetésének határideje lejárt, ezért az Amnesty szerint Magyarország kötelezettségszegési eljárással is szembenézhet. Az új szabályok célja a bérek átláthatóbbá tétele és a nemek közti bérkülönbségek csökkentése. Súlyos hiányosságokat tártak fel a hatóságok több műanyag termék vizsgálata során. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi ellenőrzései szerint egyes árucikkekben a megengedett határértéket akár több százszorosan meghaladó flatáltartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékek között cipővédő, asztalterítő, PVC burkolat és más műanyag használati eszközök is szerepeltek. A szakemberek szerint a flatánok káros hatással lehetnek a hormonrendszerre és a termékenységre. A hatóságok azt javasolják, hogy a vásárlók lehetőleg ellenőrzött, megbízható forrásból szerezzék be a termékeket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén az Újpestet fogadta az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Teljesen megtelt a Continental Arena, remek volt a hangulat. Nem indult jól a meccs, Sussák gyorsan betalált, majd Tiago megduplázta a lilák előnyét. Fordulás után Hadnagy István gyorsan szépített, visszahozva a remény, de Sussák azonnal válaszolt. A 31. percben Vas volt eredményes, majd 5-4 elleni játékra váltott a Nyíregyháza, és egy labdaszerzés után Lukasz is gólt lőtt. A végén Rafinha még szépített, de az Újpest 5-2-re győzött, és ezzel bajnok lett. Az A-Studio Futsal Nyíregyháza két bajnoki bronzérem után ezúttal ezüstérmes lett. A futsal NB1-es bronzcsata eddigi három meccse sok izgalmat hozott. A Veszprém férfi futsal csapata indította győzelemmel az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot, ám a Deac előbb hosszabbításba torkoló összecsapáson egyenlített, majd pénteken büntetőkkel győzött. Az együttes hétfőn a Desokban egy újabb sikerrel megkaparinthatta volna az érmeket, ám abban is biztosak lehettünk, hogy a bakonyiak sem adják fel a küzdelmet. Végül a Veszprém 3-1-re győzött, így aztán pénteken dől el a párharc, hiszen 2-2 az állás a három nyert meccsig tartó sorozatban. Nagy Levente újabb magyar bajnoki címet szerzett, az RMC Hungary legutóbbi fordulóját rendezték ezúttal az ausztriai Speedworldön. A nyíregyházi Nagy Levente uralta a junior kategóriát a gokartosok között, megszerezte a pole pozíciót, és az első, a második és a harmadik futamot is magabiztosan a legjobb köridőkkel nyerte. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
1: Ma térségünkben változóan felhős füllett idő várható, a nap folyamán többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal, a szél általában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. Napközben 29 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről?
2: Tehát egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bárra készülsz?
1: Hát, akkor még több smink.
3: Akkor minden lesz.
1: Igen. Akkor műhaj, meg nem tudom.
3: Meg vagy műszempilla.
1: Meg műszempilla. Jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
2: Jó. Már egyszer be kell rakosgatni.
3: Mint voltam.
2: Egyesével. Jaj, te képes vagy ott feküdni órákat.
3: Ó, de jó az.
1: Órákat kell ott feküdni?
3: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
1: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy ne horkoljon.
2: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, múltkor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
3: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkoltam. Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, igen, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra kellettem, hogy kicsit felhorkantottam.
1: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így...
2: Na vár,
1: csak egy ilyen röpjelmű.
2: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Tehát lenő a műszempilla.
1: Amikor mi ezt nem veszünk észre.
3: Igen, tehát amúgy. Nem. Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak. Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
2: Hallgatok, nem látják. Mi Bélával ilyen tátott szájjal hallgatjuk ezeket a...
1: Marra meg extázisban van.
3: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
1: De figyelj, most ne haragudj már, most ebből, most a kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltesülve.
3: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy minden...
2: Üzenjük az anyukáknak.
1: De a szülőknek van.
2: Igen.
3: Jó, és de ők meg nem adnak.
1: Nem szabad.
2: Bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8. hogy bejött oda hozzánk a töritanár az akkor, és mondta, hogy na, akkor ablakot kicsapni, mert...
3: De mindig
2: és
3: amúgy.
2: Mi nem éreztük ezt magunkon, na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett igen kapni. És
1: akkor ami abban... rázott folyamatosan, mert elmentél igen valaki meg mellett, az alatt olyan ütött rajtad.
2: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, ez bent tartott mindent. Te voltál a leghátrányosabb helyzetben, mert te kosarasztál. Mit csinálnak a kosarasok? Feltett kézzel védekeznek. Te meg ott állsz, egy 2 méteres benga áll a center előtt, mint kis irányító, hogy felnézel, persze, vagy stb.
1: Szagolgatod. Hát nincs erre idő, Lacikám. Olyan gyors a játék, hogy ott szellőzés van.
2: A harmadik negyedben? Hát ott már azért.
1: De utána, amikor bemegy hozzájuk az öltözőbe,
2: ott mi van?
1: Mondjuk, mint edző, vagy valami. Hát ott van büdös.
2: Meccs közben nincs mi. Ez a bekapcsoljuk a klímát, és elszívjuk.
1: Meccs közben azért annyira én nem érzem.
2: És akkor gondolj bele,
1: a konditeremben jobban érzem.
2: Ez van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban a kis szűk testes
1: félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, majdnem félcsupaszon.
2: Igen, igen, és ott akkor egymást szagolják 2 centiméterre.
1: Kertész alsóba. És akkor ott, és akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és az a lényeg, hogy ott kell tartani.
3: Kopog le.
2: Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket. Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
1: Vagy igazol most is van.
2: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
1: majd testes. Mell alá,
2: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
3: Ennél
2: tehát, hogy törzs semmi nem volt.
1: Hát azért meghosszabbítsák a lábukat.
2: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
1: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt. De ez hát, hogy meghosszabb.
2: Igen.
3: Én vagyok amúgy.
1: Te tacskó testű
3: vagy? Persze.
1: Hát miért lenni?
3: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsira.
1: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
2: De a mai napig emlegeti, hogy apa, olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
3: Persze.
2: Orta, boldog volt, osztálytársainak
1: mi tetszett. Mi is boldogok akkor voltunk, mert megdicsért a lányom.
2: Így van.
1: És mindenki boldog, nem?
3: És ti lettetek a jó
1: szarú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróge. Egy idióta hülye.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Csak jó zene.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportban gazdag jó reggelt kívánok mindenkinek. Laci, melyek a legfrissebbek, amiket hoztál?
3: Futsalban gazdag jó este volt tegnap. Illetve hát jó este nem a keleti régió csapatainak, hanem az ellenfeleknek, akik érkeztek máshonnan a fővárosba, vagy éppen Dunántúlról. Mert hogy sem a Deasznak, sem a Nyíregyházának nem sikerült nyernie, és a Nyíregyháza már nem is javíthat, mert megnyerte az Újpest a bajnokságot. 3-1 lett a vége, 5-2-re megnyerték az utolsó sorsdöntő meccset. Teljesen megtelt a Continental Arena, nem is tudom, hogy mikor voltak utoljára ennyien, talán valamelyik főiskolai vagy egyetemi diplomaosztón, mert tényleg mindenhonnan lógtak az emberek, és aztán megérkeztek a újpesti szurkolók is. Úgyhogy olyan szempontból szerencsés volt ez a döntő, hogy véget ért a labdarúgó NB1-es bajnokság, felszabadultak az ultrák, fújtak kettőt, volt, aki már elfelejtette, milyen a foci érzés, meg hogy lehet szidni a másikat, és milyen jó dolog az,
2: amikor... Ez olyan, mint a biciklizés állítólag.
3: Köszönöm, igen. És hát először ugye megjelentek a nyíregyházi ultrák, megtöltötték a szektorukat, aztán egy kis késéssel, nagyjából 5 perce ment a meccs, amikor megérkeztek az újpestiek is, úgyhogy onnantól nagy szócsata alakult ki, illetve hát fantasztikus volt tényleg a hangulat. Azt láttam, és hát ezt Németh Péter, az újpestiek edzője a mérkőzés előtt meg is erősítette, hogy legutóbb, amikor 7-2-re nyert a Nyíregyháza ugyanilyen hangulatban, akkor őket meglepte ez a hangulat, mert nem ehhez voltak hozzászokva a futsal meccseken. És most már egész héten az elmúlt meccseken próbáltak erre ráhangolódni, hogy próbálják ezt kizárni, hogy sokan lesznek, hogy meleg lesz, hogy olyan lesz a hangulat, és hát azért finoman jelezte a meccs előtt, hogy úgy tudom, hogy jönnek Újpestről is szurkolók majd, és talán a hangjukat is lehet hallani. Hát megérkeztek ők is, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt olyan szempontból, hogy hangulat szempontjából. Nyíregyházi szempontból már nem, hiszen rosszul indult, már az első percben vezetett az Újpest, aztán 2-0 volt. Szépített a Nyíregyháza, 2-1 lett a második félidő elején, de gyorsan gólt lőtt megint az Újpest. Suscsák Mátét, aki válogatott center, nem sikerült ezen az estén tartania a Nyíregyházának is. Az is látszott, hogy elfáradtak a fiúk itt a bajnokság végére. Sokszor elmondtuk már, le a kalappal a futsalosok előtt, hiszen a leghosszabb bajnokság az övék. Elkezdődik augusztus elején, most is így lesz, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy június 9-én fejeződik be, vagy 8-án, de aznak még nem fejeződik be, hiszen ők meg a bronz mérkőzésen vereséget szenvedtek a Veszprémtől Debrecenben, így nem sikerült megszerezni a bronzérmet, 2-2 a párharc, jön az 5. meccs majd Veszprémben.
2: De most lenne egy ilyen nagyon civil kérdésem, hogy hány csapat van a bajnokságon belül?
3: 12.
2: Ah, tehát mindegy NB1-es focival.
3: Igen, és van a felsőház, tehát az első 6, utána ők még játszanak még egyszer mindenki mindenkivel, alsóházban mindenki mindenki. Aztán kialakul az első 4, ott az első, második a döntőben, harmadik, negyedik, egymás ellen, közben még van Magyar Kupa is, és még ilyen nyert meccsekig tart ez.
2: Kicsit
3: a sorozat.
2: Kicsit túl van ez csavarva, nem?
3: És azért is fura, mert ugye a válogatott meccsek miatt meg nagyon sok a szünet közben. Van olyan, hogy játszanak egy hét alatt 3 meccset, vagy mondjuk másfél hét alatt 3 meccset, utána van 2 hét szünet. Tehát, de közben a válogatott játékosok elmennek, tehát ők nem pihennek semmit, úgyhogy a végletekig ki vannak facsalva.
2: Jó, hogy vannak nagy pályás válogatott
3: focis. Nem, hanem a futsal válogatott mérkőzésére. Úgyhogy a többiek meg, akik pihenhetnek, 2 hét meg arra nem jó, hogy kipihend magad, arra elég, hogy leeresz. És akkor kezd mindent előről, mert megint elkezded visszaszerezni a kondidat, az első 1-2 meccs megint rámegy, mire visszapörögsz, addigra már megint.
2: De mindenki ezt éli át. És van egyébként a 12 csapat alatt is, tehát egy másik liga
3: persze,
2: is?
3: Van alsóbb osztály, igen, alsóbb oda fel osztály? Lehet jutni, ki lehet esni, így van. Most az a haladás például kiesett, amely sokszoros bajnok, de anyagi gondokkal küzd, és hát a játékosok el is mentek gyakorlatilag, meg jöttek is, hiszen például ide a régióba is jöttek játékosok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a futsalnak igazi jó hírverés volt itt ez a döntő. Az Újpest először lett bajnok, a Nyíregyháza először lett ezüstérmes, és lehetett volna bajnok. Németh Péter nagyon szimpatikus edző egyébként. Tavaly ő maga, amikor kérdeztem tőle a meccs végén, hogy milyen érzés bajnoknak lenni, és mondta, hogy nem lettem jobb edző, mint tavaly, amikor a TF-fel kiestem. Mert ő a TF edzője volt, és gyakorlatilag kiestek az első osztályból. Ehhez képest most az Újpesten meg bajnok lett egy éven belül. Gondolj bele, hogy azért az mekkora kontraszt számára, és ő egyébként a válogatottnak a másod edzője is. Tényleg azt kell mondjam, hogy két nagyon szimpatikus edző irányította a csapatot. Egy-két játékos leszámítva pedig egyébként szimpatikus volt a mind a két csapat is. Tehát
2: akkor nem mindenki viselkedett olyan szépen?
3: Hát vannak olyan játékosok, ezt sosem tudtam megfejteni, mint Dennis Rodman. Tehát ez a polgárpukkasztás, és kifelé integetek a nézőknek, hergelem őket, és nem. Mm. És aztán valahogy őket az dopingolja, hogyha szidják. Nyilván te meg voltál hangos bemondó a mérkőzéseken, mit kell ilyenkor, megkérjük, hogy sportszerűen szurkoljon. Na most itt ezen a meccsen nyugodtan mondhattad volna végig az egész idő alatt, mert amikor éppen nem egymást szitták volna a csapatok, vagy a szurkolók, akkor mindig volt mondjuk olyan játékos, aki meg kiintegetett, vagy stb. Szóval ez nem feltétlenül tartozik ehhez.
2: Azt hittem, hogy a futszál megtartotta még ezt a kulturált a formáját.
3: Megtartottad, gyakorlatilag az egész mezőnyben van 2-3 ilyen játékos talán.
2: Ja, akkor jó.
3: De, és milyen érdekes, ahogy lefújják a mérkőzést, és véget ér, és oda megy hozzád, és beszélgetsz, kiderül, hogy amúgy tök normális. Csak valamiért a pályán, ahogy meglátja a futszállabdát, meg a közönséget, akkor kijön belőle a készletés, hogy ő most felhívja magára a figyelmet. Na, szóval így véget ért a futszálbajnokság, legalábbis a bajnoki első-második helyezett megvan, a harmadik kiléte még nincs. Pedig a kazakok ellen játszik majd a magyar válogatott Debrecenben, úgyhogy tegnap 5000 szurkoló volt kint az edzésen. Ez ilyen rendhagyó dolog volt, hogy ki lehetett menni az edzésre, lehetett jegyet venni a magyar válogatott edzésére, találkozni a játékosokkal. Nyilván így, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, van egy edzőmeccs, nincs tét, ki lehet próbálni fiatal játékosokat, és ilyenkor belefér az is, hogy egy kis közönség találkozó legyen. Az a kazak válogatott lesz az ellenfél, amelynél vannak azért érdekes dolgok. Például a bajnok csapatuk a bajnokok ligájában a Shakhtar Karagandi, ha jól emlékszem, vagy Karagandi, igen, így kell mondani. Ők a Celticekkel játszottak, és arról lett híres ez a mérkőzés, hogy ők mindent bevetettek a kazakok a meccs előtt, és nem hittek saját magukban, ezért úgy gondolták, hogy feláldoznak egy fekete kost, mert hogy az ilyen állatáldozat az állítólag jót tesz
2: az
3: majd.
2: Az mindig, és meg
3: majd
2: a templomégetés.
3: Igen,
2: persze,
3: az istenek
2: ilyen
3: majd segítenek. 2-0-ra nyertek a Celtic ellen,
2: hát
3: csak
2: ők
3: szólok.
2: Az ördögöt idézték meg ezzel.
3: Igen,
2: akkor
3: hát nem tudom, az ördög segítette őket, vagy a fekete kost szelleme. Minden esetre az állatvédőknek adtak egy kis munkát, abban a másodpercben jött a tiltakozás, már mentek a levelek, Michel Platininek, akkori elnöknek is írtak az UEFA-ra, micsoda, egy szentségtörés, és azt mondta, hogy hát minden országban megvannak a saját szokások, mi meg ebben nem akarunk beleszólni.
2: A magyarok meg disznót ölnek.
3: Meg hátrafelé nyilaznak. Igen, na hát egyébként ez volt, emlékszel, ezzel riogattak minket az uniós csatlakozásnál, megszűnik a hurka meg a kolbász, mert hogy a unióban nem lehet majd hurkát enni, meg mákos gubát, mert hogy a mákot sem preferálják, meg a hurkát sem.
2: Meg a túrórút is majd megszűnik, nem? Mert arra is kitalálnak valamit.
3: Igen, mondjuk az máshol nem is nagyon volt ismert, még egyedül azt hiszem a régi Szovjetunióban, de azt is azért, mert magyarok kivitték, tehát hogy ott maradt. Úgyhogy a kazakok erről is híresek, illetve hát volt a híres Borat című film, a kazak nép hőse, és nem tudom, emlékszel-e arra, mi is meséltünk róla a sporthírekben, amikor a belga Bruges játszott talán ellenük is, és hát néhányan Boratnak öltöztek, ez az igazi fürdőgatya, amikor felhúzod nyakig.
2: Igen,
3: ez a tangaszerű.
2: Igen,
3: de biztos
2: igen,
3: megvan mindenkinek. Mindenki
2: sajnos
3: látszik gyakorlatilag, igen, és ott letartóztatták őket. Ebből a szeméremsértés, meg mindenféle gunyolódás, meg ilyesmi, a rendőrök elvittek ott 4-5 ilyen belga szurkolót, és akkor bent tartották őket éjszakára, hogy ezzel a kazak nép lelkébe gázoltak. Nyilván, tehát azért az ő világuk más. A focizni azért tudnak, azt azért tegyük hozzá, úgyhogy nem vár könnyű meccs majd ma este a válogatottra. Hát megérkezett, most már ugye kezdődik lassan a foci VB, csütörtökön Mexikó, Dél-Afrika, csak mondom neked, a titkos favorit, és mi mindig nem fogadtál Mexikóra.
2: Mindig nem csináltam meg, komolyan
3: nem
2: mondom.
3: Hogy fogod verni a fejed az asztalba, amikor majd bejövünk reggel, és arról beszélünk, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, és Gabi ezt szajkózza január óta. És még mindig nem fogadtad meg. Hát szerintem Curaçaóra nem igen fogsz fogadni. 153 000 lakosa van összesen az országnak, és először jutottak ki a világbajnokságra. A németekkel játszanak majd. Egy ilyen kis karibi ország, tehát tényleg egy kicsi országról van szó, hát 150 000, majdnem mint Nyíregyháza.
2: Igen,
3: kisebb,
2: igen,
3: mint Debrecen. Tehát
2: igen, és akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a kapus a pék, egyébként a postás
3: igen
2: játszik a
3: igen
2: csatárposzton.
3: És mi volt annak idén Izlandnál, ugyanez volt, amikor a magyarok nem tudták megverni Izlandot, és ott is ez volt, hogy nem tudott edzésre menni, mert még ki kellett vinni a leveleket. Tehát, hogy egy ilyen országról van szó. Az biztos, hogy a legnépszerűbb csapat lesz a világbajnokságon, már nagyon sok rajongója van most is, mert az ilyen kis csapatokat, meg kis sztorikat nagyon szeretik az emberek. Hát ők stílszerűen megérkeztek a szállásukra, miközben arról beszéltünk még, hogy hogy az angolok milyen erődítményben, meg luxus hotel, meg ki milyen extrákat kér, hogy a saját ágyukat vitték el az angoloknak, meg a párnájukat, meg a ágynemű húzatot is.
1: Az külön repülővel,
3: meg minden. Igen. Na, ehhez képest Curaçao megérkezett a helyszínre egy ilyen kiszuperált, világos kék iskolabusszal, ablak nélkül, kihajolva belőle az ablakból a játékosok is boldogan integettek minden egyes településen, ahol áthaladtak Amerikában. Tehát egy hihetetlen, ez a jamaikai bob csapat feeling.
2: Hogy a túróba jutottak ők ki?
3: Hát úgy, hogy megnyerték a selejtező csoportot, igen. Igen, és hát abban a csoportban, ahol ők voltak a legjobbak. Úgyhogy nagyon szimpatikusak, már rengeteg követőjük van a különböző internetes oldalakon, és a németek ellen játszanak, hát fura lesz. Tehát ez a Németország, tudjuk ugye Gary Lineker óta, hogy a német válogatott meg a foci, amikor megkérdezte tőle a gyerek, hogy apa, mi az a foci, akkor így tudnám neki leírni, hogy 11 ember rohangál a pályán, és mindig a németek nyerik a világbajnokságot. Igen, tehát valahogy így van. Egyébként az angolokról, hogyha már Linekert említettem, lövöldözés volt Amerikában, nem olyan messze az angol szállástól, és jó néhányan meg is sérültek egy ilyen tűzpárbajban, de ez azért a foci csapatot nyilván nem érintette, de azért viszonylag közel volt hozzájuk ez az incidens. Úgyhogy most már mindenki készül a világbajnokságra, késő este lesznek majd a mérkőzések.
2: Mennyire késő este?
3: Hát például a nyitómeccs azt hiszem 21 órai kezdés, tehát az annyira nem vállalhatatlan, de lesz éjszakai is. Tehát nyilván tudsz majd.
2: Meg fogjuk mi itt szerintem még reggel is nézni. Igen. Átcsúszik vajon reggel?
3: Most az NBA meccsek hajnal 2 óra 30 perckor kezdődnek, 2:30-kor, és ráadásul most, ha jól tudom, nem is nagyon lehet nézni. Ilyen különböző stream szolgáltatók most már megveszik a jogokat, és hiába van mondjuk arra a stream szolgáltatóra előfizetésed, még pluszban fizes, hogyha látni akarod ezeket az élő sport közvetítéseket. Hál' Istennek a focinál ilyen még most. Legalábbis a világbajnokságnál nincs.
2: Na hát tükörülve várjuk. Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Emlékszel ott a Dubaj környékén, meg ez a Pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak? Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, mert nem volt ott egyébként üres terület volt. Megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
2: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
1: annak? Némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül, hogy megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
2: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
1: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
2: kell. Úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
1: És a szomszédban beperelték. Hát tudunk átmenni egyik napról a másikba.
2: Ahelyett, hogy olyan csodasövét ültettek volna, ami neked van.
1: Igen.
2: Az mostan egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
1: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy fű le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Fű már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
2: Alpinistát várunk daruval.
1: Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt hogy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De hát azzal már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
2: Igen. A rigó... Még néhány év és már beleakad a helikopter.

0: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sas. Mi
1: van? Bazsalikomot. Növény, nem merem kirakni. Két nap alatt lelegelték az egészet.
0: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik
1: brutál.
0: A FT-ben a galambot.
1: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
0: A nukleáris tárolóban, igen, velük tesztelték.
1: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van. Cserebogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás vakond. Úgyhogy füven meg ezért nincs.
0: Tehát és a vakond meg miatt felrepült, és megette röptében a cserebogarat.
1: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van. Az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük a, még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
0: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadasparkot nyitassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
1: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem érték túl. Állítólag azt nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
0: Csiga háton beúsztak.
1: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
0: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni Laci kertjéig.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni. Olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió. A közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződést. És innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették. A napokban kerültek ki a videók. Egy ilyen nagyobb... Hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
2: raktak ki. Leandert.
1: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt a... Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt, és hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
2: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
1: Hát igen. Jósikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
2: De szép szakadék.
1: Milyen szép a kilátás.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hatályba lép a devizahiteles perek felfüggesztése. Új szóvivője van a mentőszolgálatnak. Magyar Péter értékelte az első kormányzati hónapot. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Aláírta Sulyog Tamás köztársasági elnök a devizahiteles eljárások felfüggesztéséről szóló törvényt. A jogszabály kedden megjelent a magyar közlönyben, így ma már hatályba is lép. Ennek értelmében devizahiteles ügyekben átmenetileg nem lehet kilakoltatásokat, végrehajtásokat vagy árveréseket végrehajtani. A törvényjavaslatot még májusban nyújtották be. Az országgyűlés pedig hétfőn egyhangulag 183 igen szavazattal fogadta el. A kormányzat szerint a felfüggesztés időt ad arra, hogy hosszabb távú megoldást dolgozzanak ki a devizahiteles családok helyzetére. Szűcs Brigitta lett az országos mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS tájékoztatása szerint Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató bízta meg a mentőtisztet a szóvivői feladatok ellátásával. Szűcs Brigitta 2018-ban csatlakozott a mentőszolgálathoz, később mentőtiszti diplomát szerzett, jelenleg pedig a kivonuló szolgálat mellett segélyhívásokat is fogad, valamint oktatás szervezőként is dolgozik. Az OMS közleménye szerint 2026-tól a Hunor mentőszervezet egészségügyi komponensének is tagja volt. Az eddigi szóvivő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy játékkereskedőnél a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV tájékoztatása szerint a jelentős adótartozás miatt a pénztárgép és a széf tartalma mellett az árukészlet jelentős részét is végrehajtás alá vonták. Az adóhatóság emlékeztetett, lejárt tartozás esetén inkasszó vagy helyszíni végrehajtás is indulhat. Ugyanakkor azok az adózók, akik együttműködnek és fizetési nehézségekkel küzdenek, részletfizetést vagy fizetési halasztást is kérhetnek a NAV-tól. A belügyminisztérium ismét szolgálatba várja azokat a korábbi munkatársakat, akik korábban leszereltek a belügyi szervek állományából. A tárca közlése szerint a jogszabályok jelenleg is lehetővé teszik a visszavételt, amennyiben a jelentkezők megfelelnek az előírt feltételeknek. A miniszter arra kérte a vezetőket, hogy a visszatérni szándékozók ügyeiben soron kívül folytassák le az újrafelvételi eljárásokat. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a korábbi szolgálati helyek humán politikai szakembereinél lehet tájékozódni. Az első hónap eredményeit értékelte Magyar Péter miniszterelnök egy keddi televíziós interjúban. A kormányfő kiemelte a 6000 milliárd forintnyi uniós forrásról szóló megállapodást, a korrupció ellenes intézkedések előkészítését és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását. Elmondta, erősítenék az integritás hatóság jogköreit, szigorítanák a vagyonkezelési rendszert és létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalt. Magyar Péter szerint a devizahitelesek ügye rendezésében is fontos lépés történt, ugyanakkor hosszabb távú megoldásra van szükség. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ismét négy szemközti egyeztetést kezdeményez Sulyog Tamás köztársasági elnökkel.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben változóan felhős füllett idő várható. A nap folyamán többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. Napközben 29 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

Csak jó zene, ez a Sunshine FM. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Olasz Gabi, és beindult egy újabb dolgos nap, úgyhogy remélhetőleg sikerekben gazdagon telik majd. Jó egészséget mindenkinek, és persze biztonságos célba ér, és vigyázzatok egymásra az utakon. Üzemanyagár változás, kisebb korrekcióra számíthatunk a gázolaj beszerzési árát illetően, bruttó 3 forintos emelkedés, a benzinára viszont nem változik, a védett árak természetesen maradnak. És hát Margit, Gréta, Diana és Gitta névnap van, úgyhogy mindenképpen tartsátok magatokat ahhoz, hogy felköszöntitek a mai nap ünnepeltjeit, a jeles nap képviseltjeit, úgyhogy ne feledkezzetek meg róluk. Jó, egy öleléssel, puszival, egy jó kívánsággal. Közben pedig időjárásunk úgy néz ki, hogy ma még azért kitart a 28-30 fok mellett, majd holnap érkezik az említett lehűlés és enyhülés, 20-21 fokig csökken majd vissza a hőmérséklet. Hát a jelenlegi, vagy a mai 28-30 azért kicsikét még elmarad attól, amit valaha feljegyeztek. Kaposváron majdnem 37 fok volt, az kicsit azért már erős. Minden esetre nyári ruházatra lesz szükség, hiszen már most is 18 fok van vételkörzetünkben. Viszont egyre inkább erősödnek majd a hidegfronti tünetek, aki érzékeny rá, az elképzelhető, hogy már ezt el is kezdte érezni. De hát ne inkább ezt érezzétek, hanem Ed Sheeran és Sapphire című dalát, illetve majd nem sokára nézzetek rá a Facebook oldalunkra. Kikerekítünk nem sokára egy témát is, úgyhogy lehet mozi egyet nyerni. Tartsatok a Sunshine-nal, és hogyha pedig közlekedési információtok lenne, akkor azt várom. Köszi előre, és 0623 16 3000.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. 4 perc múlva már 7:30, úgyhogy friss hírek, információk nem sokára. Közben pedig azért Debrecenben több helyen nagyfelületű aszfaltozási munkálat, ami lassítja egy kicsikét a haladást. Ilyen a Kis József utca, aztán az Ötmalom utcában is egy hete kezdődött el nagyjából, a Harsona utcában szintén nagyfelületű aszfaltozásról ejtenek szót, úgyhogy arra mindenképpen vezessetek türelmesen, és nagyobb türelemre van szükség Nyíregyházán, a Stadion utcánál, a Hímesnél lévő körforgalom építése kapcsán. Jelenleg reggel is már lámpa irányította a forgalmat, úgyhogy elképzelhető, hogy a következő napok is így telnek majd, szóval nagyobb menetidőre kell készülni, érdemes hamarabb elindulni. No, és hát lesz nem sokára egy Facebook témánk, a kérdés pedig az, hogy vannak-e olyan évek, amelyeket kitörölnél az emlékeidből, és melyek ezek, és miért? Mindent leírhatsz nekünk, Páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét. Nem sokára tehát friss hírek, információk, előtte azért egy jó dal még simán befér.
1: My name is Benson Boone.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Digitális tananyagokkal bővülhet az iskolai kínálat. Kapitány István belenyúlt a védett tárakba. 9 év után ismét medvét láttak Jósfafőnél. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Digitális tananyagokkal, új tankönyvekkel és munkafüzetekkel bővülhet a jövőben az iskolai oktatási kínálat. Lannert Judit oktatási miniszter közölte. Nyilvános felhívást tettek közzé annak érdekében, hogy minőségi kiadványok és tanulást segítő digitális tartalmak kerülhessenek be az állami tankönyvellátás rendszerébe. A tárca célja, hogy a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhassanak, a diákok pedig az egyéni igényeikhez jobban igazodó tananyagokhoz férjenek hozzá. A miniszter szerint a teljesen szabad a tankönyvválasztás továbbra is hosszabb távú cél marad. Módosította a kormány a stratégiai üzemanyag készletekből felszabadított benzin és gázolaj értékesítési árát. A kedden hatályba lépett rendelet szerint a 95-ös benzin nettó beszerzési ára literenként több mint 13 forinttal, a gázolajé pedig közel 10 forinttal emelkedik. A változás a nagykereskedelmi értékesítést érinti, és az új szerződésekre vonatkozik. A benzinkutakon fizetendő védett üzemanyagárak ugyanakkor nem változnak, a benzin továbbra is 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. Adománygyűjtést indított a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet. A hétfői 7,8 erősségű földrengés jelentős pusztítást végzett Mindanao térségében, ahol legalább 19 ember vesztette életét és több mint 200-an megsérültek. A katasztrófa épületkárokat, áramszüneteket és közlekedési fennakadást is okozott. A segélyszervezet felvette a kapcsolatot a helyi partnerszervezetével és adományokat gyűjt a túlélők, valamint a mentési munkálatok támogatására. 8 gyermek sérült meg abban a balesetben, amely az M1-es autópályán Biatorbágy térségében történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy gyerekeket szállító kisbusz rohant bele az előtte haladó kamionba a Budapest felé vezető oldalon. A ráfutásos baleset a 18-as kilométer szelvénynél történt. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit. Magyar Péter szerint Magyarország előtt megnyílhat a lehetőség, mint egy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívására. A miniszterelnök közölte. A kormány olyan jogszabálycsomagot terjeszt az országgyűlés elé, amely több korrupció ellenes intézkedést is tartalmaz. A tervek szerint szigorodnak a vagyonnyilatkozati szabályok, és a hamis adatszolgáltatás akár 2 szabadságvesztéssel is büntethető lehet. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Kett kora délután egy anyamedvét és bocsát észlelték Jósfafőtől északra a szlovák határ közelében. A park tájékoztatása szerint az állatok egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen tartózkodtak, távol a kijelölt túraútvonalaktól. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, és a medve találkozás esetén semmiképpen se közelítsék meg az állatot. Jósfafő térségében egyébként anyamedvét boccsal legutóbb 2017-ben figyeltek meg.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben változóan felhős füllett idő várható. A nap folyamán többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. Napközben 29 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

Szabrina Carpenterrel dobtunk be egy eszpresszót, hát javaslom nektek is, hogyha kávéztok, akkor már most jöhet is az első koffein adag. 6 óra 40 perc van, ez még mindig a Sunshine FM. A keltetőben pedig elindult egy téma, Facebook oldalunkon már kint is van, már többen rá is kaptak az ízére. Vannak-e olyan évek, amelyeket kitörölnél az emlékeidből? És hogyha igen, akkor melyek ezek? Ki nem találnátok, hogy honnan jött ennek a kiinduló pontja, de azért egy szalagcímet hagy olvassak el ezzel kapcsolatban. Annyira erőlködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, 10 évnyi emlékét vesztette el. Úgyhogy 10 év munkája ment le a budin, ahogy szokták mondani. A kérdés tehát ott van Facebook oldalunkon, hogy melyek azok az emlékek, évek, amelyeket kitörölnél. És mármint az éveket törölni, jó? Tehát, hogy a WC-zéssel kapcsolatban most másra ne gondoljatok. Aztán egy jó hír, amiről szintén beszélgetünk majd, hogy a kutatók rájöttek arra, hogy hogyan lehet kitörölni az agyból a negatív emlékeket. Tehát így felfedeztek egy ígéretes módszert az negatív emlékek gyengítésére, a pozitív emlékek újra aktiválásával. Úgyhogy erről is beszélgetünk majd. Nézzétek meg Facebook oldalunkat, és közben tartsatok a Sunshine-nal, meg a jó zenékkel. Itt van például Bruno Mars.

Hallucination, Regard és a Years and Years dala. 10 perc múlva már 7 óra, úgyhogy rövidesen hírek, információk. Közben pedig a Facebook oldalunkon nagyon sokan ráharaptak már a témára. Vannak-e olyan évek, amelyeket kitörölnél az emlékeidből, melyek ezek? Tehát ennek kiinduló pontjáról is beszélgetünk majd, ha Laci megérkezik, mert egyedül úgy érzem, hogy túl nagy falat lenne nekem a téma, vagy a cikk, ami szerint annyira erőlködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét vesztette el. Nézzétek el nekem, hogy ezt egyedül most nem szeretném kitárgyalni, ehhez nekem szükségem van Lacira. No, és arra is, hogy útinformációt adjatok SMS-ben, vagy Viberen, vagy postagalambon, vagy bárhogy morzajelekkel küldhettek, füstjeleket is küldhettek, bár az nem, mert ahhoz meg valamit fel kell gyújtani. Szóval 0623 16 3000, ez az információs vonalunk. A mai napon kedves Margit, Gréta és Diana ünnepel, úgyhogy őket szeretettel köszöntjük mi is, és tegyétek meg ti is. Közben pedig visszalapozunk a tankönyvben, 2014-ben ismerkedtünk meg Calvin Harris és Ellie Goulding közösségével. Ez az Outside.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát a reggeli csúszforgalom beindult. A nagyállomásnál lévő Erzsébet utca egy Piac utca kereszteződésében hatalmas a forgalom, és ez ráhatással van egész az Árpád térig, tehát nagyon nagy dugóban közlekedünk, inkább állunk. 33-as bevezető szakaszán is nagy a torlódás, illetve még a Nagyerdei körúttal kapcsolatban mondanám, hogy ott munkálatok, aszfaltozási munkálatok miatt nagy a torlódás, tehát ezeken a helyeken, illetve az egész város felettén menjünk nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően vegyük figyelembe az útlátási forgalmi viszonyokat, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
1: 93.5 Sunshine FM. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Felülvizsgálnák az egyházi oktatás finanszírozását. Súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetemen történt robbanásnak. Az asszályok miatt sürgetővé váltak a vízmegtartó fejlesztések. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az egyházi iskolák finanszírozásának és felvételi gyakorlatának felülvizsgálatát helyezte kilátásba Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető egy interjúban arról beszélt, hogy hosszabb távon visszaállítanák a szektorsemleges finanszírozást, vagyis az állami, egyházi és más fenntartású intézmények azonos elvek alapján juthatnának támogatáshoz. Lannert Judit szerint fontos, hogy az egyházi iskolák is részt vállaljanak a társadalmi integrációban, ezért a roma és nem roma gyerekek együttnevelését szorgalmazza. Úgy fogalmazott, az egyházi intézmények hosszú távú működésének is feltétele lehet, hogy nyitottak legyenek minden társadalmi csoport felé. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kivitelező dolgozó a Debreceni Egyetem kémiai épületében történt robbanásban. Az intézmény tájékoztatása szerint egy felújítási munkálat során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés keletkezett egy transzformátor egységnél. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a klinikai központ égési centrumába. Állapota stabil. A robbanás miatt az épület áramellátása szünetelt, a vizsgákat más egyetemi épületekbe helyezték át. A helyreállítása várhatóan még ezen a héten befejeződik. Jó hírt közölt a MOL a májusi tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről. A vállalat tájékoztatása szerint minden a balesetben megsérült dolgozó elhagyhatta a kórházat és otthon családi környezetben folytathatja a gyógyulást. A súlyos sérültek közül 4 Debrecenben kaptak ellátást. A MOL közlése szerint 2 munkatárs már vissza is tért dolgozni. A tiszaújvárosi ipari parkban történt robbanásban 1 ember vesztette életét, többen pedig megsérültek. A vállalat továbbra is támogatja az érintett dolgozók felépülését. 2 rangos nemzetközi díjat nyert a Debrecenben tervezett Magyar Természettudományi Múzeum új épülete. Az Architizer E+ Awards világversenyen a Nagyerdőre álmodott komplexum a szakmai zsűri első díját és egy közönségdíjat is elnyert. A tervek szerint az egykori stadion helyén épülő 23.000 négyzetméteres létesítmény jelentős része zöld felületként működik majd és szervesen illeszkedik a környezetébe. A nemzetközi zsűri a természet és az épített környezet közötti egyensúlyt emelte ki. A projektet egyébként egy dán cég és a magyar Vikár és Lukács építés stúdió tervezte. Környezetvédelmi és klímaadaptációs fejlesztésekről tárgyalt Budapesten Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és az Európai Beruházási Bank új alelnöke. A megbeszélésen kiemelt téma volt a vízgazdálkodás fejlesztése, a vízvisszatartó rendszerek bővítése és a szennyvízkezelés korszerűsítése is. A miniszter szerint az egyre gyakoribb basszályok és szélsőséges időjárási jelenségek miatt ezek a beruházások már nem a jövő, hanem a jelen feladatai. Gajdos László úgy fogalmazott, a kormány célja, hogy helyreállítsa Magyarország együttműködését az uniós intézményekkel, és minél több európai forrást vonjon be a környezetvédelmi, fenntarthatósági és klímavédelmi fejlesztések megvalósítására.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, de rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A délutáni és esti órákban több helyen várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban meg is erősödhetnek a széllökések. Napközben 29 fok körüli értékek várhatóak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: További szuper reggelt, 7 óra 13 perc van, legyetek türelmesek az utakon, és vigyázzatok egymásra. Közben pedig tartsatok a mai témával, vannak-e olyan évek, amelyeket kitörölnél az emlékeidből, és hogyha igen, akkor melyek ezek? Elő a farbával, Sunshine Facebook oldalán találkozunk, ott van a téma, és ezért ma is jár valakinek majd egy páros Cinema City Magyarország mozi belépő. A rádiónk pedig idén 25 éves, és mi egyetlen egy pillanatot sem törölnénk ki az emlékeinkből, sőt, mi több, hát igazán megpróbáljuk majd feleleveníteni mindezt. Jövő héten hétfőn pedig elindul egy hónapon keresztül tartó játék, ahol is nagyértékű nyeremények találhatnak gazdára, úgyhogy érdemes lesz majd velünk tartani, ugyanis az idén 25 éves Sunshine FM nem tortával ünnepel, hanem majd igazi nagy durranásokkal és értékes nyereményekkel. Ennek részleteit folyamatosan csepegtetjük majd, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, szegezzétek ide a figyelmeteket, és jövő hét hétfőtől pedig akkor elindul a nagy boom. Közben pedig, hogy ne legyen nagy boom az utakon, ezért legyetek türelmesek is, legyetek előzékenyek is. SMS, illetve Viber számunkon pedig akár még informatívak is lehettek. 0623 16 3000, 7 óra 14 perckor pedig megérkezett Ray Dalton.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Felfüggeszteni a pedagógusok értékelését a Tiszapárt. Hatályba lép a devizahiteles perek felfüggesztése. Elkésett légirányító miatt maradt levegőben egy repülőgép. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Felfüggeszteni a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a Tiszapárt két országgyűlési képviselője. A kedden benyújtott törvényjavaslat szerint már a 2025-26-os tanévben sem kellene lefolytatni az értékeléseket az iskolákban és az óvodákban sem. A javaslat emellett hatályon kívül helyezné a rendszert szabályozó belügyminisztériumi rendeletet is. Az előterjesztők szerint a jelenlegi értékelési forma nem tükrözi a modern pedagógiai elveket, és nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére sem. Aláírt a Súlyog Tamás köztársasági elnök a devizahiteles eljárások felfüggesztéséről szóló törvényt. A jogszabály kedden megjelent a magyar közlönyben, így ma már hatályba is lép. Ennek értelmében devizahiteles ügyekben átmenetileg nem lehet kilakoltatásokat, végrehajtásokat vagy árveréseket végrehajtani. A kormányzat szerint a felfüggesztés időt ad arra, hogy hosszabb távú megoldást dolgozzanak ki a devizahiteles családok helyzetére. Ideiglenesen jelentősen növelni a parlamenti gyorsított eljárások számát a Tiszapárt házszabálymódosító javaslata. Az indítvány szerint a jelenlegi fél évente 6 helyett 15 alkalommal lehetne sürgős tárgyalást kezdeményezni, míg a kivételes eljárások száma 4-ről 10-re emelkedne. A módosítás 2026 végéig lenne érvényben, 2027-től visszaállnának a jelenlegi korlátok. A javaslat indoklása szerint a gyorsításra azért van szükség, mert augusztus végéig több 1000 milliárd forintnyi uniós támogatás sorsa dőlhet el. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a durván túlárazott játék kismotorok ügyében. A tárca szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium elődje tavaly 12 000 műanyag nyuszi motort rendelt, csaknem 239 millió forintért. A beszerzés során darabonként 15-16 000 forintos árakat fizettek, miközben a hasonló járművek piaci ára mindössze 5-6 ezer forint. Az elemzői várakozásoknál is alacsonyabb, 1,8%-os inflációt mért májusban a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak emelkedése főként a ruházati termékeknél volt jelentős, miközben az élelmiszerek, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek visszafogták az áremelkedés ütemét. A kedvező adat növelheti annak esélyét, hogy a Magyar Nemzeti Bank a következő hónapokban csökkentse az alapkamatot. Közel 20 percig körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nagyobb lett a bizonytalanság, a személyzet pedig azt is jelezte, hogy szükség esetén Budapestre irányíthatják át a gépet. A horvát légiforgalmi irányítás elismerte, hogy egy munkatárs mulasztása okozta a fennakadást, ugyanakkor hangsúlyozta, a repülés biztonsága nem került veszélybe. A repülőgép végig kapcsolatban maradt a zágrábi irányítóközponttal, és végül biztonságban leszállt Eszéken.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb valuta középárfolyamai szerint a forint továbbra is stabil a vezető valutákkal szemben. Egy euróért 354 forintot kell fizetni, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni, az angol font árfolyama 409 forint, amíg a svájci franki 386 forint. A devizapiacot továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki várakozások alakítják. Ma térségünkben változóan felhős füllett idő várható, a nap folyamán többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. Napközben 29 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: Eskori Madonna és a Like a Prayer ezúttal egy új verzióban. Jó reggelt, 7 óra 39 perc van, megjött Danko Laci.
1: Jó reggelt,
0: szia, kis sokkalom, hello. Laci. Van olyan emléked, vagy olyan évek, évtizedek, amelyeket kitörölnél az emlékezetedből? Van-e olyan intervallum, időintervallum?
1: Hát nyilván mindenkinek van olyan, amire kevésbé emlékszik jól vissza, de igazából az idő mindent megszépít, szokták mondani.
0: Úgy. Igen, főleg, hogyha nem emlékszel rá, akkor mindenképpen, tehát hogy a magadban van egyfajta elnyomás. Azért itt a hallgatóinknak is feltettük a kérdést, rengeteg komment született, de hogy miért is tettem fel pont úgy azt a kérdést, hogy mi az az emlék, vagy van-e olyan év, amit kitörölnél az emlékezetedből, az nem a véletlen műve, ugyanis, és itt a történet kapcsán egyébként van ebben egyfajta edukáció is, illetve intelem. Na most arról szól, hogy annyira erőlködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét veszítette el. Ezzel a felütéssel kezdődik, ugyanis a 2 héten át tartó székrekedés után tudott vécézni, de olyan szintű erőlködésnek volt kitéve a szervezete, miközben próbált könnyíteni önmagán, hogy oxigénhiány lépett fel. Aha. És ez okozta a tüneteket. Na most a szerencsés végkimenetele volt az esetnek, mert kijött, aminek ki kell jönnie, és visszajött, aminek vissza kell jönnie. 8 óra múltán egyébként.
1: De nem abban időre. A verzióban.
0: Ja, nem.
1: Tehát nem fordítva.
0: Nem fordítva, tehát az emlékezete jött vissza 8 órával később, tehát hogy túlságosan megerőltette magát, ugye ez váltotta ki ezt a helyzetet.
1: Ez hogy? Bemegy a WC-re, leül, erőlködik, majd utána, mikor ez megtörténik, és nem
0: emlékszik. Okay.
1: Hogy kerülök én ide? Mit keresek itt?
0: Mit csinálok itt?
1: Kész. Nem is volt szorulásom. Tehát ez az a...
0: Mitől fáj a hasam?
1: Igen.
0: És akkor kilépsz a házból, vagyis hát a házban a WC-ből, és akkor ott vannak ismeretlen emberek. Na jó, nem feltétlenül ismeretlenek, de hát, hogyha 10 éven belül ismerkedtél meg velük, akkor mondjuk ismeretlenek.
1: Uh-huh.
0: És egy 8 óra elteltével egyébként helyreállt a világrendje. A kezelőorvos azt mondja, hogy a nő hasában és agyában olyan nagy nyomás keletkezett, hogy ez vezetett oxigénhiányhoz. És nagyon érdekes egyébként, mert nem csak ebben az esetben lehet erről szó, hanem például akkor is, hogyha valaki egy nehéz dolgot emel meg.
1: Súlyemelőknél előfordul. Tehát, hogy megszédül pont emiatt, mert ugye az oxigén is, de volt már olyan, hogyha mondjuk nagyon-nagyon behergeled magad, és elkezdesz így üvölteni, kiabálni, nem tudom, biztos észrevetted már, szokták mondani, hogy bevörösödik a feje, meg stb. Az is részben emiatt van, ugye elmegy a sok vér az agyba, a vérnyomásod megemelkedik, oxigénhiány keletkezhet, tehát, hogy igen, van ilyen, hogy bizonyos szituációk előidéznek ilyet. Hát speciál a vécézésről még nem hallottam, de abban a pózban, ahogy ott ül az ember, vagy ilyesmi, akkor biztos előfordult. 2 hétig nem volt, nem kellett volna, kicsit hamarabb. Vannak már olyan csodaszerek, hogy megiszod, megeszed,
0: Ricinusom
1: nem
0: haj.
1: Tudom, vagy bármi, hát vannak már erre trükkök.
0: Igen, lehetett volna persze egy kis kovászos uborkalé, egy kis aludtejjel. Amúgy én azon gondolkodtam, hogy ezért haladnak sok esetben rosszul, meg lassan az építkezések is, mert ott is megemeli, aztán elfelejt, hogy minek emelte meg. Hova teszi? És akkor mint a Walking Dead-be kóvályognak ott a munkaterületen.
1: Amúgy mit keresek én itt? Mi ez a sok tégla?
0: Na mindegy, letelt a 8 órás munka, most már megyek haza.
1: Tervrajz, mi az a tervrajz? Azt nem is láttam tervrajzot. És akkor ezért van, hogy mikor megérkezel, te mint megrendelő, és akkor teljesen más épület fogad, mint amit kértél. Tehát, na, főnök, jó lett?
0: Jó.
1: Igen, hát erről, akik építkeztek, mindenki tudna mesélni szerintem.
0: Mikor megérkezik a megrendelő, és azt mondja, hogy hát jó, de igazából nézzetek el jobbra. Arra a telekre kellett volna építeni.
1: Igen. Mondjuk ahhoz kell egy megrendelő is, aki már napokkal később megy csak ki. De vagy van olyan, azt mondja, hogy vállalkozó, és akkor kész. Itt van a telekes, tezzétek el. Jövök egy hónap múlva, én elutaztam valahova. És visszajössz, és tényleg nem azt fogad, hanem
0: igen,
1: máshol.
0: Igen, a helyrajzi számot nézegetted, hát de itt vagyunk, hát ez az. De fordítva nézted a tervrajzot.
1: Most már megveszük a szomszéd telket is.
0: Igen, 6-os, nem 9-es. Na jó. És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző két nap emlékei úgy, hogy van kiestek.
1: Persze!
0: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ez megérthető.
1: Ez mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi
0: nagyon
1: a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert egy...
0: Nem, ez nem lebukás.
1: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt két napban, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. Tehát a hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik. Tehát ez a egész nap, hogy mondtad, Walking Dead?
0: Walking Dead,
1: kóvályok. Szóval építkezésre csak kóvályok, engemeltem a téglát, nem látok semmit. Hazamegyek, elkapom az azt, hogy már megint nem emlékszem semmire. Hát megyek a WC-re, ott is elfelejtettem mindent.
0: Ahogy én láttam már olyan kőműves.
1: Boldog az ilyen ember, nem?
0: Aki lehet, hogy tényleg így éli az életét, mert olyan sose volt tiszta tekintete. Szerintem ez
1: jó,
0: másnak
1: de
0: köszönhető.
1: A kőműves aktimelnek köszönhető korán reggel. Tehát, hogy az már megvan. De azért ez így parádés. Tehát ez az indok. És mit mondott? Hogy nem emlékszem rád, és azért nem tudta a nevét a feleségének?
0: Hát nem. Csak úgy az elmúlt két nap emlékeit. Hát de most
1: jobb
0: uraim,
1: azt kitörölni.
0: Uraim, tehát, hogy emlékszünk mi arra, hogy mi történt tegnap vagy tegnap előtt? Nem feltétlenül.
1: Abszolút.
0: Tehát ez... Jó, hát az, hogy a nő meg tudja mondani, hogy 10 évvel ezelőtt napra pontosan, órára, percre pontosan, hol mi történt.
1: Igen.
0: Az egy dolog. Tehát ott érdekes egyébként, mert ugye itt egy hongkongi nővel történt, és mennyire szörnyű már az, amikor a nő nem emlékszik, akik mindig emlékeznek mindenre.
1: És honnan származott a férfi? Azt nem tudod?
0: Ő ír volt.
1: Ja, ő meg ír. Na, akkor nem együtt voltak. Legalább ennyi. Ettől nem kell tartani.
0: Igen, azt mondja, a jelenségnek több hétköznapinek tűnő kiváltó oka is lehet, és például itt van egy 2024-es orvosi közlemény, például hidegvízben úszáshoz köthető eseteket dokumentál, ugyanis a szakemberek a hirtelen fellépő memóriazavart minden esetben komolyan veszik, azonnali kivizsgálást javasolnak a súlyos kórkép kizárása érdekében. Uh-huh. Szóval azért rejtez, azt gondolom, veszélyeket, meg hogyha ez veled történik, akkor az nem feltétlenül olyan vicces.
1: Így van.
0: Mert tudsz önmagadról, csak egyszerűen nem emlékszel néhány napra, vagy akár egy évtizedre. És azért az komoly pánikot kelthet. Úgyhogy óvatosan a szexel és a vécézéssel, ez a kettő úgy látszik, hogy szörnyű veszélyeket rejt, illetve ugye a tégla emelgetés.
1: Igen, most ahol építkezésen hallgatnak minket, szerintem az összes...
0: Dobjátok el!
1: Igen, segédmunkás. Főnök, hát veszélyeztetett munka, lehet, most hagyjuk abba gyorsan, mert... De utána meg nem emlékszünk, hogy mit kell.
0: Azt a kalapácsot legalább hárman fogjátok.
1: Igen.
0: Na, egységben az erő. Tehát reggeli témán kint van Facebook oldalunkon ezzel kapcsolatos, hogy van-e olyan emlék, amit kitörölnél, vagy év, amit kitörölnél az emlékezetedből. Megyünk tovább jó zenével, és persze azért ne felejtjétek, hogy útinformációkat is várunk, számítunk rátok, érjetek célba biztonsággal. 0623 16 3000, közben pedig megérkezett Verib Tamás is.

0: nélkül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkot.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat, mi újság Debrecen területén. Ezt tudjuk meg már is a vonal végén Horváth László gépjármű szakoktatótól. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! Hát a 33-as számú főútról tennék egy bejelentést. A ki- és bevezető szakaszon visszazártak egy-egy sávot, és 30 km-es sebességkorlátozást helyeztek ki. Erre nagyon megkérnék mindenkit, hogy ezt nem vízből tették, és tartsuk be, mert az ott dolgozó munkás emberek védelmébe történt. A Faraktár úton ismét megint lezártak ott egy-egy sávot, és úgy tudnak közlekedni, hogy a belső sávot használják egyedül. Valamint a Sámsami úton a torlódás óriási. Hát továbbra is megvan az Erzsébet utca piac utca kereszteződésében a sávzárra, tehát hogy szintén csak egy sáv használható. Tehát ehhez kívánok én balesetmentes közlekedés mindenki számára.
2: László, köszönjük, jó utat mindenkinek!
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Kapitány István belenyúlt a védett tárakba. Milliókat fizethetett egy ügyvéd egy végrehajtói kinevezésért. Veszélyes vegyi anyag miatt hív vissza téli cipőt az Aldi. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Módosította a kormány a stratégiai üzemanyag készletekből felszabadított benzin és gázolaj értékesítési árát. A kedden hatályba lépett rendelet szerint a 95-ös benzin nettó beszerzési ára literenként több mint 13 forinttal, a gázolajé pedig közel 10 forinttal emelkedik. A változás a nagykereskedelmi értékesítést érinti és az új szerződésekre vonatkozik. A benzinkutakon fizetendő védett üzemanyagárak ugyanakkor nem változnak, a benzin továbbra is 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. Előkészítő ülést tartotta a debreceni törvényszék egy korrupciós ügyben, amelyben a vád szerint egy ügyvéd milliókat fizetett azért, hogy önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjon. Az ügyészség szerint a pályázó egy közvetítőn keresztül 5 millió forint előleget adott át, hogy befolyásolják a pályázatok elbírálását. A harmadrendű vádlott a bíróság előtt beismertetettét, ezért 1 év 6 hónap, 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ügy más vádlottjai esetében ősszel folytatódik majd az eljárás. Megkezdődött a tömeggyártás a dél-koreai EcoPro csoport debreceni üzemében. A vállalat első európai gyártóbázisán lítium akkumulátorokhoz szükséges katódanyagokat állítanak elő, amint egy 44 hektáros komplexumban a katódanyag gyártás mellett lítiumfeldolgozás, valamint ipari oxigén és nitrogén előállítás is zajlik. Az üzem jelenlegi éves kapacitása 54 ezer tonna, ami a cég szerint mintegy 600 ezer elektromos jármű akkumulátorának gyártásához elegendő. A vállalat hangsúlyozta, hogy a termelés során kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a munkavállalók biztonságára is. Újra használható a gyalogos átkelőhely a debreceni nagyállomás és a Petőfi tér között. A Szikra mozgalom szerint egy hónapnyi korlátozás és folyamatos lakossági panasz után sikerült elérni, hogy helyreálljon a biztonságos gyalogos közlekedés. A szervezet azt közölte, korábban a lezárások miatt az időseknek, a mozgáskorlátozottaknak és a babakocsival közlekedőknek jelentős kerülőket kellett tenniük. A mozgalom hangsúlyozta, hogy az átkelő újranyitása szerintük nem magától történt, hanem a civil fellépésnek és a nyilvánosság erejének köszönhető. Azonnali termékvisszahívást rendelt el az Aldi Magyarország egy Adventure Ride márkájú fekete téli cipő esetében. A vizsgálatok során a megengedett határértéknél magasabb mennyiségben találtak benne úgynevezett PSAF vegyületeket. Ezeket az anyagokat gyakran vízlepergető bevonatokban használják, ugyanakkor rendkívül lassan bomlanak el, ezért hosszú ideig a környezetben maradnak és egészségügyi kockázatokat is felvethetnek. Az érintett cipőket 2025. novembere és 2026. márciusa között értékesítették. A fogyasztóvédelmi hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket és ne dobják a háztartási hulladékba. Alábbelit egyébként bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat vásárlást igazoló blokk nélkül is visszatérítik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, de rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A délutáni és esti órákban több helyen várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban meg is erősödhetnek a széllökések.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Az öveket annál is inkább becsatolni, mert éppen leszálláshoz készülődünk, 8 óra 14 perc van, csak hát egyelőre még ugye nem tudtuk megkezdeni a leszállást, mert a légirányító központból szóltak, hogy nem érkezett meg a műszakváltó kolléga, úgyhogy egyelőre maradunk a levegőben, aztán hát bízunk abban, hogy nem aludt el, nem ragadt a liftbe, nem beszélget épp az épület előtt valakivel, meg ezzel is egy lehetőség van annak, hogy miért késel el.
2: Az egyik legnehezebb szakma. Egyébként nagyon jól meg is fizetik, ha jól tudom, a légirányítókat, de pont ezért, mert óriási felelősség. A múltkor volt egy baleset, amikor a tűzoltóautót ráengedte a kifutóra, miközben ott gurult egy repülőgép, és egy másik repülőz meg szükség lett volna a tűzoltóra, és megkérdezték, mehetünk, mehetsz. Majd utána kiabált, hogy stop, állj meg, de akkorra már neki ment a repülőgép orrának, aki meg ott gurult, és meg is sérültek néhányan.
1: De hogy így senki nem lát semmit? Tehát, hogy muszáj minden esetben, hogy tehát annyira vakon van mindenki, a tűzoltó is vakon van? Tehát nem látja, hogy ott egy repülő? Hát, mindent a légirányító.
2: Ha neki azt mondják, hogy az a repülő nem lesz ott, akkor ő megy, mert a másikat akarja megmenteni.
1: Figyelj, és akkor úgy volt vele a tűzoltó.
2: Nyilván nem számít rá, hogy
1: ott... Úgy volt vele, oda szólt a kollégának, figyelj már, én amúgy itt látom, hogy van előttünk egy repülő, de a légirányító azt mondta, hülye vagy, menjél már, nincs ott.
2: Igen, mert találtál egy olyan hírt, hogy elaludt vagy elkésett a légirányító.
1: Elkésett a légirányító, nem váltotta a műszakot, és éppen a levegőben volt egy gép, Ryanair Londonból érkező gépéről van szó, oda, hogy hova érkezett
2: eszékre.
1: Volna.
2: Eszékre mentek volna. Igen, és emiatt aztán mondták, hogy lehet, hogy Budapesten fognak landolni, mert az van ott a közelben. És hát nyilván az utas, amikor azt látja, kinéz az ablakon, hogy jó, oké, ez már a mi földünk.
1: Itt a Big Ben, mindjárt, ott a parlament.
2: Nem, ott már eszék környékén, már mindjárt leszállunk, stb. És akkor egyszer csak fordul a repülő, és megy tovább. És nyilván, és nem lassít, hanem ugyanúgy megy tovább. Mi jut eszedbe? Eltérítették. Terroristák. Valami van.
1: Én nekem mondjuk így, más jutott volna eszembe.
2: Jöttünk vissza
1: Ciprusról.
2: Igen. És Debrecenben kellett volna leszállnunk a debreceni repülőtéren, és csak azt láttam a radaron, hogy megy tovább a repülő, elhagyja Ebest, elhagyja Debrecent, nincs sebesség, csak ugyanez az érzés volt, és nem tudtam, hogy mi történik. Már Szabolcs megye fölött jártunk, már Nyíregyházát megkerültük, mi a bánat van itt, és hát kiderült, hogy egyébként egy nagy viharfelhő vagy valami miatt nem lehetett akkor éppen leszállni Debrecenben, amit te onnan fentről nem látsz, és aztán amikor szálltunk le, akkor már láttuk, hogy milyen sötét felhők voltak, és már esőben is sikerült leszállni, de nyilván akkor így azt mondták, hogy még tegyen egy plusz kört vagy valamit, mert az is lehet, hogy előttünk volt egy másik repülő, akit inkább leszállított, eszékre kellett volna leszállnia, de Debrecenbe szállították le. Szóval nem egyszerű ezt összehangolni.
1: Hát gyerekkoromban volt egy olyan eset, ezt már meséltem egyébként, buszon utaztam, tudtam, hogy a busz az majd na ezen az útvonalon fogja magát, és akkor szépen be fog kanyarodni balra. Igen ám, de a sofőr egyáltalán nem lassított, és már nagyon közel voltunk a kereszteződéshez, és még mindig nem lassított. Majd egyszer csak szerintem eszébe jutott, hogy ja várj, mert most én nem azt a buszt vezetem, és berántotta. Igen. És amúgy egy női sofőr volt, és berántotta balra. Hű, hát ott azonnal át kellett menni a busz másik oldalába, hogy fel ne boruljon, mint igen, a féktelenülben.
2: Így lett gabicába a matrica.
1: Igen, hát ez a... és hát az ott szintén ilyesmi lehetett, hogy a pilóta vajon most akkor tudja, hogy merre kell menni, vagy elfeledkezett magáról. De most állítólag ugye a beszámolók szerint, vagy a hivatalos közlemény szerint 12 percet volt a levegőben, az utasok szerint 20-at. Hát ezek szerint a levegőben, vagy akkor másképp jár az óra?
2: Másképp persze, meg hát nyilván a repülőnek az orr része, tehát a hivatalos időmérő, az ott van az orr részben, az sokkal hamarabb van ott. Tehát ez az elején meg a repülőnek a farka között van, akkor ezek szerint 8 percnyi különbség távolság. Szép hosszú repülő lehetett a Ryanairnek ez a gépe. Fél Horvátországot így átfedte.
1: Igen, de az biztos, hogy a horvát légiforgalmi irányítás most nem fogja megdicsérni azt a kollégát, aki késve érkezett. Hát, csak azon gondolkodom, igen. hogy
2: nem volt valaki, aki átvegye?
1: Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy tapsra csere, hanem úgy van, hogy figyelj, én reggel 3-ig vagyok, én 2:55-kor már kapcsolom le a villanyt, szállok be a liftbe, és én már itt se vagyok.
2: De ki beszélt velük útközben?
1: Ja, az, hogy valaki van fent még a gépen, vagy a levegőben, szóval én ezt nem értem, tehát itt az egész légirányítást kellene átvizsgálni.
2: Igen.
1: Tehát, nem amikor, csak ezt az egy
2: amikor jött a pilóta, nyilván valakivel már beszélt, itt a Ryanair 656-os, most mondtam egy hülye számot. Tehát kérjek leszállási engedélyt. És amikor néma csend jön perceken keresztül, akkor nem kéne, hogy haló, valaki ott benne a központban.
1: Ez
2: olyan másik frekvencián. Válaszoljon már.
1: Mint amikor korra reggel, korgó gyomorral, éhesen, kukucskálsz befele a pékség ablakán, hogy van bent valaki? Már nagyon jó lenne, hogyha valaki kinyitná, meg visszaszólna, meg adna enni.
2: És nincs ott senki.
1: Tehát, hogy nem is értem egyébként azt, hogy miért egy emberen múlik az, hogy le tud-e jönni a gép. Tehát, hogy akkor a másik nem tudott maradni esetleg még arra a 10 percre?
2: Hát biztos ott tud, csak lehet, hogy neki meg volt ott még vagy 6 gép, ami éppen leszállásra készült. Úgyhogy nem tudom a történetet így, de... Azért nálunk ilyen nem fordulhat elő, hogy valaki elalszik, és mondjuk nem érkezik meg időben.
1: Sose volt ilyen.
2: És nálunk még nagyobb a tét, mert mi van akkor, hogyha elalszik egy műsorvezető? Maximum zene szól. Olyan is volt, hogy gumizene szólt. Annak idején emlékszel, Podi mesélte, Egerben dolgozott rádióban, és hát egy átmulatott éjszaka után elaludt a pulton, lefejelte valamelyik billentyűzetet, és onnantól kezdve gumizene szólt. És
1: ez... Vagy ehhez hasonló.
2: Igen, de aztán rohant be a főnöke, ő ébresztette fel, hogy Lajoskám, minden oké, okay. Kicsapta az ajtót, és felébredt, persze, mert tizen, hogy van, másfél órája gumizene szól, és hiába hívuk, és bármi, és senki nem veszi, azt hittük rosszul vagy.
1: És néhányan jelezték, hogy már kezdik unni.
2: Igen.
1: Igen, az első egy óra hosszában még
2: nálunk maximum szólt. Annyit tényleg, hogy vagy gumizene szól, vagy szólnak az zenék, mert azért számítógép be van programozva, nyilván az megy magától. Hát jó, legfeljebb hírek nincsenek, kollégák itt ülnek benne.
1: Tehát igen, az a helyzet, hogy itt, ha valaki elkésik reggel, abban még belehalni nem fog senki.
2: Igen.
1: De azért egy légirányításnál azért tényleg, tényleg egy veszélyesebb munka, tehát a munkavállaló mulasztása okozta ezt a fennakadást.
2: És itt nem lehet úgy, hogy azt mondod, hogy főnök, most home office-ból levezénylem a légirányítást. Hát hazamegyek, bekapcsolom a laptopot, megnézem a flyradart, aztán én onnan levezénylem. De hát onnan nem lát semmit, meg ez nem így működik.
1: De hogyha ez ennyire komoly, már pedig ugye nem csak itt forognak kockán életek, és kell az, hogy valaki ott legyen a többi ember biztonsága miatt, mert hasonló az orvosoknál is, akár egy műtétnél is, bármi, de itt is lehetnek akár rosszul létek.
2: Hát, abszolút.
1: Vagy balesetet szenved útközben.
2: Nagyon szigorú kiválasztás van a légirányítóknál, és azt tudom, hogy rengeteg teszten meg mindenen kell átmenni, ahol ilyen rendkívüli eseteket kell pillanatok alatt, mint egy számítógép gyakorlatilag átgondolnod, hogy mi a jó döntés, mi a rossz döntés, és a kiválasztásnál ezt is így vizsgázol. Tehát, hogy elé tesznek különböző feladatokat, és akkor azokat a szituációkat azonnal meg kell tudni
1: oldani. Meg illetve vannak olyan tesztek is, hogy na, nézze, ez a Danonino joghurt 3 napot állt a napon. Ezt kell most megenni. Nézzük, hogy hogyan hat a szervezetére.
2: Ja, hogy azt is kibírja.
1: Azt is kibírja.
2: Igen, megnézzük. Hányszor volt influenzás az elmúlt 10 évben? Mert hogy az sem, tehát nem hiányozhat. Nem, jó, tényleg egy jól fizetett szakma, nehéz is bekerülni, de óriási felelősséggel jár. Elaludni sem lehet ezek szerint. De hát mindenkivel előfordul ilyen, hogy azért mégiscsak emberekből vagyunk, vagy forgalmi dugóba kerül, lerobban az autója, de defektet kap, bármi lehet.
1: Az a gyanús, hogyha valakivel minden nap történik valami munkáltatói szemszögből, akkor az úgy
2: fura. Még gyanúsabb, hogyha már a 42. nagymamájának a temetésére megy, mert ilyen kollégám is volt.
1: És mindegyik, szép nagy család, olaszok?
2: Igen, és mindegyik a Dunántúlon lakott, tehát mindig 2 napra kellett elmennie. Mm. És akkor én már mondtam is a végén, hogy már megint, hogy mi történt. És mindig valahogy a Balaton környékén, de nagyon érdekes, a család Hajdúságban lakott.
1: Azért, mert nyaralója van a családnak ott, és mindig ott volt a szertartás, vagy a lavatalozás.
2: Igen.
1: Na jó, szóval hát vannak ilyen esetek a repülés történetében is. Ti remélhetőleg nem aludtatok el ma, és már úton vagytok munkába, vagy éppen már felvettétek a munkafonalát. Kitartás mára is, sok sikert, és közben jó zenéket. Sonny Foderra érkezik már is, ez a Think About Us, nem sokára pedig sportolunk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Tegnap azért voltak események. Na, melyek ezek, amiről beszámolunk?
3: Megtelt a Nagyerdei stadion a válogatott mérkőzésen. Kazasztán volt az ellenfél, és a magyar labdarúgó válogatott lépett pályára. És az első félidő az nem sikerült túl jól, maradjunk annyiban. A kazak válogatott szerzett vezetést. A legnagyobb izgalmat az jelentette, hogy a Pók kamera leesett. Az a nagy hatalmas kamera, ami egyébként ott fent egy ilyen drótkötélen megy.
2: Már minden kameraállásból
3: láttad. Igen, körülbelül két méterre volt a lent kormászoló operatőrtől, igen, hogy majdnem ráesett, úgyhogy az egy életveszélyes szituáció. Először csak azt lehetett látni, hogy füstöl, és aztán utána meg, hogy leesik, lezuhan. Nagy mázlia volt a lenti operatőrnek, hogy nem találta el, de ez jelentette talán a legnagyobb izgalmat az első félidőben. Azt a második félidőben beállt Szűcs Tamás, például a debreceniek játékosa, és adott két gólpaszt. Schäfer lőtt egy bomba gólt, ami szerintem élete gólja volt.
2: Az kikaparhatatlan onnan. Tehát az lassításból néztem. Tehát, hogy
3: nincs az a kapus, aki ezt megfogja.
2: Nem. Tehát meg ennél pontosabban, ennél jobban, sarokban nem is lehet lőni, de még kézzel oda tenni sem.
3: Így van, pontosan. Úgyhogy végül 3-1-re nyert a válogatott, úgyhogy ilyen szempontból jól sikerült ez a tavaszzárás, vagy mondhatjuk így, most már nyár kezdett, és aztán jönnek majd a tétmérkőzések ősszel. Nagyon jó volt a hangulat, nagyon sokan érkeztek tényleg határon túlról is, tehát főleg Romániából, Erdélyből, Felvidékről, Szabolcs megyéből, Hajdú-Bihar megyéből. Szóval azért jó ötlet volt ezt a válogatott mérkőzést, azt gondolom, Debrecenbe vinni. Ha már válogatott mérkőzés, és ha már foci, akkor kezdődik a foci VB, innentől kezdve tényleg szinte minden adásban hangolódunk majd, és hoztam neked néhány érdekességet. Hát az egyik például a himnuszokhoz kapcsolódik, mert ugye fogjuk hallani majd a himnuszokat a világbajnokságon, de nagyon sok himnuszról nem tudunk semmit. Nyilván miért is kellene tudnunk, hogy például a spanyol himnusznak nincs szövege. Nem tudom, hogy tudta, de nem tudják énekelni a játékosok, mert ez egy katonai indulónak készült annak idején, és hát próbálkoztak szövegírással mindig az aktuális politikai helyzetnek megfelelően, de valahogy nem nagyon tetszett ez az embereknek, így aztán szöveg nélkül és csak a zenét hallgathatod, mert ez egy ilyen kvázi egy ilyen katonai dal. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a spanyolok Uruguaya, ha jól emlékszem, egy csoportban vannak, és az uruguayiak himnusza meg pont egy ilyen spanyol ellenes himnusz, a szabadságról szól, hogy ők felszabadultak a spanyol uralom alól egykor, na az egy pikás ilyen szempontból, és meglepő, hogy az uruguayi himnusznak a dallamát, illetve a zenéjét pedig egy magyar ember szerezte, aki hát egy erdélyi magyar úriember, aki egyébként ilyen világjáró volt, és aztán végül Dél-Amerikában kötött ki, és ő volt a zeneszerzője az uruguayi himnusznak, és már annyira belejött, hogy ezt is kevesen tudják, de Paraguay himnuszát is ő írta. Ha már éppen arra járt Dél-Amerikában, meg lehet, hogy nem tudta megígézni, azt mondja, várjál, már felkértek valamelyik országból, írjak egy himnusz, Uruguay, Paraguay, az egy formuk, már ezek a nevek. Na mindegy, írok mind a kettőnek, azt mondja.
2: Lehet egyébként, hogy feladott egy hirdetést, kirakott egy pásas házra egy papírt, tudod, ezzel letéphető cetlés, és akkor himnuszt írok.
3: Szívesen írok himnusz, és ketten is megrendelték a lépcsőházból. Igen, úgyhogy egy magyar zeneszerző van. Ami még egy érdekes, a cseh himnusz, az pedig egy színházi darabnak, egy vígjátéknak volt a betét dala eredetileg, és annyira sokan énekelték az osztrák elnyomás meg a császár elleni tiltakozás jeleként, ez egy ilyen jelképé szimbólumá vált, hogy elkezdték énekelni ezt a dalt az emberek, hogy aztán ez lett a cseh himnusz. Úgyhogy ennyit a himnuszokról, vannak egyébként még nagyon pikás meg érdekes himnuszok. Ha jól emlékszem, talán az ausztrál himnusznál is van magyar érdekeltség, talán a zeneszerző ott is részben magyar. Úgyhogy tényleg azért, magyarok mindenhol ott vannak, még a himnuszoknál is. Bár csak a VB nem vagyunk ott. Ez az egy nem jött össze.
2: Na, de minden esetre egyébként azt nézem, hogy vannak ilyen teljesen nézőbarát időpontok, hajnal 3-4
3: éjfél. Van olyan is. Igen, de van este 9-kor is,
2: van este 6-kor is, 8-kor, 9-kor, igen.
3: Azt mondják sokan, hogy a legigazságtalan a világbajnokság lesz, és ebben van valami, mert általában egy ország rendezi, vagy legalábbis egy szűk kontinens rendezi ezeket a világbajnokságokat. Itt pedig ugye Észak-Amerika a rendező, de hát nem mindegy, hogy most Torontóban játszol, Kanadában, vagy mondjuk Mexikóban. Az egyiken mondjuk 20 fok van, a másikon meg 36. És sokan azt mondják, hogy igazságtalan lesz, mert akik hűvösebb időben játszhatnak, nyilván belőlük kondicionálisan sokkal kevesebbet fog kivenni a csoportmeccs, meg már az, hogy eljusson esetleg tovább, mint azokból, akik mondjuk Miami-ban játszanak. Hát nem elég, hogy Miami-ban 35 fok van, de olyan magas páratartalom, hogy ott megsülsz. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon fura dolog lesz. Ilyen szempontból most azt mondom, a portugálok például rosszul járnak, mert ők meleg helyeken játszanak.
2: Hát
3: majd.
2: De mondjuk ők hozzá is vannak szokva valamelyest. Hát,
3: valamelyest, csak mondom neked a fogadás miatt, ugye mondtad, hogy Mexikó-Portugália döntő.
2: Még mindig nem tettem meg ma, muszáj.
3: Mexikóiak nyilván hozzá vannak szokva, Mexikóban tiltakozások vannak egyébként, kihasználják sokan azt, hogy most sok turista van, lehet nyomást gyakorolni a kormányra, pedagógusok vonultak most utcára, ott sátoroznak, táboroznak, nem is akarnak elvonulni, hogy megkapják azt a bérevelést, meg mindent, amit szeret. Nének. Nyilván majd valamilyen tárgyalások lesznek, mert az megint hülyén néz ki, hogy a turisták jönnek meg a VB-n láz, közben pedig ilyen sátortáborokat látsz az utcán, akik tiltakoznak.
2: Hát igen.
3: Szóval nem túl igazságos, a svájciakra viszont most nagyobb tétel lehet fogadni, mert ők meg talán az összes meccsüket hűvösebb helyen játsszák. De hát lehet, hogy kinézték ezt a Svájc, hű, hát azok hidegben vannak, mert nagy hegyek vannak, meg azoknak adjunk egy normális klímát. San Francisco még az, ahol egyébként azt mondják, hogy jó. Sok helyen próbálják azzal enyhíteni majd a nagy hőséget, hogy fedett lelátók vannak, tehát fedett stadionok is Amerikában, tehát behúzható a tető, nyilván az már sokat segít, illetve, hogy vannak, amelyek klimatizáltak annak ellenére, hogy szabad téri, de behúzod a tetőt, és akkor lehet hűteni. Úgyhogy ez is valamilyen szinten azért befolyásolni fogja majd a világbajnokságot. De ha már említettem ezt a VB-t, van most egy remek film, érdemes megnézni, az 1994-es világbajnokságról szól, az egyik ilyen streaming szolgáltatónak a palettáján található meg, és a brazil válogatott hogyan szerzi meg a negyedik VB címét. Nagyon pikáns, nagyon érdekes történetek kerülnek elő, hiszen van olyan játékos, aki ezt végig dokumentálta a saját kis kamerájával, és azokat a kazettákat most a Netflix megszerezte, és hát ezeket szépen feldolgozták, meg belevágták, és olyan felvételek, amiket egyébként nem látsz az öltözőben készültek. Hát az egyik aranyos történetet hagyj meséljem el. Mentek a döntőre, Olaszország ellen játszottak, 35 fok volt ott is, nagyon-nagyon meleg volt, készültek, nyilván mindenki már a meccs lázában égett, és akkor az egyik játékos kiállt, és akkor elkezdte mondani, hogy gyerekek, olyanoknak kell lennünk, mint a japán harcosok voltak a második világháborúban. Elhagyták a hazájukat, felültek egy repülőgépre, repültek 500 kilométert, kifogyott az üzemanyag, és aztán becsapódtak inkább egy hajóba, feláldozták az életüket, mert hogy minden a dicsőségről szóljon, stb. Stb. És azt mondta, hogy közben pedig nem jutott eszébe a szó, hogy hívták ezeket a pilótákat, hogy kamikáze, hanem azt mondta, hogy legyünk mi is olyanok, mint a Kawasakik. És abban a másodpercben így mindenki addig ilyen könycseppel a szemében állt, majd felhangon elkezdtek rögni, hogy te nagyon hülye, hát az egy motor. Mondom, jó, hát nem jut eszembe, hogy kamikáze, nem Kawasaki. Igen, úgyhogy aranyos a történet, de azt is elmesélik, hogy például a brazil válogatott annak idején a selejtező sorozatok során sem veszített vereséget, vagy nem szenvedett vereséget, nem kapott ki, és hát kikaptak Bolíviától 2-0-ra, és nagyjából alig mertek hazamenni, mert hogy mondták, hogy mi lesz így. Nem arról volt, hogy nem jutottak ki a VB-re, csak elvesztettek egy meccset, még a selejtező során. És volt egy város, ahol viszont tártkarokkal várták őket, és azt mondták, hogy büszkék vagyunk rátok, és itt játsszuk a következő mérkőzést, a visszavágót, stb., és mi hiszünk bennetek, és mindent megtesztek majd, és óriási szeretettel fogadták őket. Na, amikor megnyerték 4 évvel később a világbajnokságot, jöttek haza a repülővel, ez volt az a város, ahova először elrepültek, és itt szálltak le, és elmentek megköszönni a helyieknek, hogy bíztak bennük 4 évvel ezelőtt, és megható történet, minden esetre érdemes majd megnézni. Ha már világbajnokság, akkor jó néhány új szabállyal is meg kell majd ismerkednünk, úgyhogy gyorsan csak úgy jó héjban, hát a kedvencem a VAR, újabb teret nyer, most már a szögleteknél és a kirúgásoknál is használhatja a játékvezető, hogy tévesen ne ítéljen szögletet vagy éppen kirúgást, tehát még többet fog állni a játék. Még többet fog állni, mert 3 perces ivószünet lesz minden fél időben, így hívják az amerikaiak a reklámszünetet. Időkérés nincs, de hát ez most bőven elég arra, hogy fél időnél, a fél idő felénél azért az edzők mondhatnak valamit, 3 percük lesz majd erre. A bedobást viszont 5 másodperc alatt el kell majd végezni, nem lehet olyan, hogy vakarózol egy csomó ideig, 10 másodperc alatt el kell végezni a kirúgást, ha nem végzi el a kapus a kirúgást 10 másodperc alatt, akkor az ellenfél jön szöglettel. Úgyhogy ez is egy érdekes lesz. A cserénél is 10 másodperc alatt le kell mennie a játékosnak a pályáról, ellenkező esetben 1 percig ember hátrányban kell játszani annak a csapatnak, amely cserél, tehát nem jöhet magyarul be. Le kell mennie valakinek, és 1 percig nem jöhet be a másik.
2: Amúgy erre most már tényleg valamilyen szinten volt szükség, mert olyan szintű időhúzások voltak.
3: Igen, hát kiszámolt számoltam, hogy nagyjából lesz vagy 60 perc egy fél idő. Tehát, hogyha ezt mindet így a varozást, a időkérés, vagy nem időkérés, ivószünet, meg stb., akkor oké. Ezzel szeretnék felgyorsítani, viszont mindegyiknél ott van, hogy a játékvezető megítélése szerint. Tehát ez nem lesz készpénz. Az egyik játékvezető majd úgy ítéli meg, hogy 5 másodperc, a másiknál meg úgy ítéli meg, hogy mit tudom én, 8 másodperc is lehet. Egy dolog nem tiszta, de utána fogok nézni, hogy mi van abban az esetben, ugye sok csapat használja, akár a magyar NB1-ben is, hogy vannak nagy dobó játékosai, akik lehet, hogy most egy jobb hátvéd, de bal oldalról van egy bedobás, jó helyről, mondjuk a 16-osan egy vonalban, és beszokta ívelni a labdát, hogy abban az esetben mi van, hogy onnantól indul az 5 másodperc, amikor kézbe veszi a labdát, vagy már az is beleszámít, hogy kiment a labda, és azonnal el kell végezni, akkor nem lesz arra idő, hogy az a játékos átkocogjon a térfél túloldaláról.
2: Szerintem az, miután a labda nála van.
3: Hát a futszában így van. Amikor megfogja a labdát és leteszi, onnantól indul az 5 másodperc. Itt is, hogyha ez így működik, akkor viszont lehet úgy időt húzni, és nem akarok tippeket adni, hogy majd mindig a leghátsó. Tehát ha bal oldalon lesz, az a jobb hátvéd végzi el megfordítva. Úgyhogy a másik pikáns dolog, amit még nem tudom, hogy fog működni, ez a varos vizsgálat a szögletnél, hogy majd előre mennek a játékosok, mert megítéli a szögletet, felmegy a védő fejelni, meg stb. Majd a VAR vizsgálat után megállapítják, hogy mégis kirúgás lesz, akkor mindenki kocoghat vissza. És ha az gyorsan azt a kirúgást elvégzi egy csapat, a védők meg még elő vannak, akkor azért abból lehet esetleg gólt szerezni. Nem örülök, megmondom őszintén, hogy a VAR további teret hódít. Szerintem eddig sem kellett volna, de mindegy. Ez nem az én döntésem, meg nem a miénk. A szurkolók annyira nem kedvelik, a gólöröm sem olyan őszinte most már.
2: Nem egyetlen.
3: Mész,
2: nem
3: örülsz, tudod, majd most... pár perc múlva elveszik. Igen. Volt ilyen a magyar NB1-ben szegény játékosnak, akinek 2-3. A harmadik gólja lett az igazi, mert 2-t is elvettek.
2: Már nem akart,
3: már tényleg így, nem hiszem, mert már megint elveszik. Úgyhogy vannak tehát új szabályok, ezekre érdemes majd figyelni a VB-n.
2: Laci, köszi az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A 25 év alattiak továbbra is SZIA mentesek lesznek. A vasútállomás mellé költözhet a buszpályaudvar. Veszélyes vegyi anyagokat találtak több műanyag termékben is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A nyári szünetben munkát vállaló fiatalok számára idén is jár a 25 év alattiak személyi jövedelemadó kedvezménye. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezmény havi 715 ezer forintos bruttó jövedelemig biztosít adómentességet, ami akár több mint 107 ezer forint megtakarítást is jelenthet havonta. A diákok dolgozhatnak munkaviszonyban, iskolaszövetkezeten keresztül, alkalmi munkában vagy akár háztartási munkát is vállalhatnak. A legnépszerűbb forma továbbra is az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ahol a 25 év alattiaknak általában sem személyi jövedelemadót, sem járulékot nem kell fizetniük. A NAV azt is javasolja, hogy a munkába állás előtt mindenki ellenőrizze leendő foglalkoztatóját az adóhatóság nyilvános adatbázisaiban. A vasútállomás mellé költözhet a debreceni buszpályaudvar egy átfogó közlekedési fejlesztési részeként. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a cél egy olyan modern csomópont kialakítása, ahol a vasúti, a helyi és a távolsági közösségi közlekedés egy helyen kapcsolódik össze. A tervek a jelenlegi nagyállomás teljes megújításával számolnak, és a létesítményt a későbbi elővárosi vasúti, valamint villamos fejlesztések fogadására is alkalmassá tennék. A kormány szerint a beruházás hosszú évtizedekre meghatározhatja Debrecen közlekedési rendszerét. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen Józsán. A vállalkozók útján mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A munkálatok június 9-én kezdődtek, és várhatóan a hónap végéig tartanak. A kivitelezés idején időszakos helyi forgalomkorlátozásokra kell számítani, különösen az oszlopok daruzásának napjain. A csaknem 42 millió forintos beruházást teljes egészében az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A gyermekvédelemben betöltött szerepükről hallhattak előadást a leendő kisgyermeknevelők a debreceni Irinyi János Technikumban. A rendőrség és a Család és Gyermekjóléti Központ szakemberei arra hívták fel a figyelmet, hogy az óvodákban dolgozók gyakran elsőként észlelhetik a gyermekbántalmazás figyelmeztető jeleit. Az előadáson szó esett arról is, hogy milyen adatokat és információkat szükséges rögzíteni egy esetleges gyermeksérelem kapcsán. A szakemberek szerint a pontos dokumentálás jelentősen segítheti a hatóságok munkáját és a későbbi bizonyítást is. Súlyos hiányosságokat tártak fel a hatóságok több műanyag termékvizsgálata során. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi ellenőrzései szerint egyes árucikkekben a megengedett határértéket akár több százszorosan meghaladó flatáltartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékek között cipővédő, asztalterítő, PVC burkolat és más műanyag használati eszközök is szerepeltek. A szakemberek szerint a flatánok káros hatással lehetnek a hormonrendszerre és a termékenységre. A hatóságok azt javasolják, hogy a vásárlók lehetőleg ellenőrzött, megbízható forrásból szerezzék be a termékeket. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, de rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A délutáni és esti órákban több helyen várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban meg is erősödhetnek a széllökések. Napközben 29 fok körüli értékek várhatóak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám délelőtt, szép reggelt, 9 óra 13 perc van, és hát a rádiónk a 25. születésnapját ünnepli idén, úgyhogy egy óriási durranással készülünk, a nagy bummal, amely jövő héten hétfőn indul, és egy hónapon keresztül meg annyi értékes nyereményre tehettek szert, hogyha velünk játszotok. A játék feladványát egyébként nagyon röviden össze lehet foglalni. Amint meghallottok egy felhívó spotot, ötödikként kell bekerülni szerencsésként az adásba, és hát egy ketyegő hangot fogtok hallani. A megérzésetekre kell hagyatkozni, és amikor úgy érzitek, hogy robbanni fog, akkor kell kiáltani, hogy bum! Na hát erről szól a játék, és rengeteg nyereménnyel vérteztük fel ezt a játékot is, és hát megadjuk a módját annak, hogy megünnepeljük a negyed évszázados születésnapunkat, úgyhogy a Sunshine 25 nagy bum játéka jövő héten hétfőn indul. Minden fontosabb információt pedig meg fogtok találni majd a platformokon, a sunshine.hu-n, illetve a Sunshine Facebook oldalán. Ez utóbbi oldalt pedig érdemes bekövetni, annál is inkább, hogy ne maradjatok le például a napi témákról. A ma reggel témája pedig szintén mozi egyet ér majd valakinek, páros Cinema City Magyarország mozi belépőről van szó, és hát az emlékek között kutakodunk. Van-e olyan, amit kitörölnétek az emlékezetetekből? Esetleg egy olyan emlék vagy időszak, vannak-e olyan évek, amiket teljesen semmissé tennétek? Egy ígéretes módszert fedeztek fel egyébként, hogy a negatív emlékek gyengítésére a pozitív emlékek újraaktiválásával kerülhet sor, és például traumákkal kapcsolatos mentális egészségügyi problémákat is lehet kezelni, vagy ezeket elősegíteni. Szóval vannak itt azért már érdekes kutatások ezzel kapcsolatban. Szóval jöhetnek a kommentek, nem sokára pedig majd kiderül, hogy ki lehet a páros mozi egy. Jó zenéből sincs hiány, rövidesen itt lesz Olivia Rodrigo, vagy épp egy régi Spice Girls dal, most viszont ő Alex Warren.

Can't get you out of my head, mint hogyha lett volna ilyen Kylie Minogue dal is annak idején. Hypaton dala volt ez Norma Jean Martinnal, és pontosan 9:30 van, és hát egyre inkább kevésbé egyértelmű az, hogy mit szeretne holnap az időjóslás, vagy hogy végülis mit mutat majd az időkép, ugyanis hol mutatja a csapadékot holnapra, hol nem. Nem tudom, hogy nálatok a készülékben van-e a hiba, vagy az itteniben. A telefonom 85%-ot mutat esélyre holnapra, egy nagyobb mennyiségre. Az időjárás, az időkép például az előbb nem mutatott, most megint mutat, úgyhogy hát elképzelhető, hogy lesz eső, de ha nem lesz, akkor nem lesz. Szóval ma 31-32 fok, ez egészen biztos, hidegfronti hatás holnapra, ebben is egyetértenek egyébként az időjósok, de hogy lesz egy csapadék, az majd holnap kiderül. No, most viszont egyébként a témánkat még mindig megrohamozhatjátok, ugyanis az a kérdés, hogy vannak-e olyan évek, amiket kitörölnél az emlékeidből, és hogyha igen, akkor melyek ezek? Hát azért itt van bőven szomorú történet, nem feltétlenül ez volt a célunk, hogy a szomorú emlékeket és a szomorú gondolatokat hozzuk elő belőletek, nyugodtan lehet akár vidámabb dolgokra is gondolni, vagy akár viccesre átfordítani a kérdésre adott választ, de minden esetre a Cinema City Magyarország páros mozi belépőjét nem sokára majd valaki elviszi. Néhány dal van még azért a lehetőség itt az időből, hogy kommenteljetek nekünk, addig is játsszuk a jó zenéket, SMS-ben meg Viberen pedig küldhetek útinfót, köszi előre is, ha jön. Közben megérkezett Felix Jan.

0: William és az Ego itt a Sunshine FM-en, 9 óra 46 perc van. Nem sokára sorsolok majd, és meglátjuk, hogy ki lesz a páros Cinema City Magyarország mozi belépő. Közben pedig jó hír azok számára, akik várják a nyári szünetet, és főleg gyerekből vannak, és véget ér az iskola. Jövő héten pénteken lesz az utolsó tanítási nap, úgyhogy ez azért már egy jó hír, látszik a fény az alagút végén. Nem úgy, mint időjárásunkban, ahol itt inkább borongós és szomorkásabb időszakok következnek majd. Egyelőre úgy néz ki, hogy tényleg lesz holnapra csapadék, szél és hidegfront is, szóval mérséklődik a hőmérséklet, ma viszont még előtte oda durrant a nyár, és akár a 32 fokot is elérheti a levegő hőmérséklete. Ne felejtjétek a névnaposokat, hiszen Margit, Gréta, Diana, Gitta és Bács névnap is van, és hogy mi történt még ma reggel, már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Na most arról szól, hogy annyira erőködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét veszítette el. De olyan szintű erőlködésnek volt kitéve a szervezete, miközben próbált könnyíteni önmagán, hogy oxigénhiány lépett fel. Aha. És ez okozta a tüneteket. Na most a szerencsés végkimenetele volt az esetnek, mert kijött, aminek ki kell jönnie, és visszajött, aminek vissza kell jönnie. 8 óra múltán egyébként.
2: De nem abban időre. A verzióban. Ja, de nem fordítva.
0: Nem fordítva, tehát az emlékezete jött vissza 8 órával később, tehát hogy túlságosan megerőltette magát, ugye ez váltotta ki ezt a helyzetet.
2: Ez hogy? Bemegy a WC-re, leül, erőlködik, majd utána, mikor ez megtörténik, és nem emlékszik. Okay. Hogy kerülök én ide? Mit keresek itt?
0: Mit csinálok itt?
2: Kész. Nem is volt szorulásom. Tehát ez az a...
0: Mitől fáj a hasam?
2: Igen.
0: És akkor kilépsz a házból, vagyis hát a házban a WC-ből, és akkor ott vannak ismeretlen emberek. Na jó, nem feltétlenül ismeretlenek, de az, hogyha 10 éven belül ismerkedtél meg velük, akkor mondjuk ismeretlenek. Uh-huh. És egy 8 óra elteltével egyébként helyreállt a világrendje. A kezelőorvos azt mondja, hogy a nő hasában és agyában olyan nagy nyomás keletkezett, hogy ez vezetett oxigénhiányhoz. És nagyon érdekes egyébként, mert nem csak ebben az esetben lehet erről szó, hanem például akkor is, hogyha valaki egy nehéz dolgot emel meg.
2: Súlyemelőknél előfordul. Tehát, hogy megszédül pont emiatt, mert ugye az oxigén is, de volt már olyan, hogyha mondjuk nagyon-nagyon behergeled magad, és elkezdesz így üvölteni, kiabálni, nem tudom, biztos észrevetted, már szokták mondani, hogy bevörösödik a feje, meg stb. Az is részben emiatt van, ugye elmegy a sok vér az agyba, a vérnyomásod megemelkedik, oxigénhiány keletkezhet, tehát, hogy igen, van ilyen, hogy bizonyos szituációk előidéznek ilyet. Hát speciál a vécézésre még nem hallottam, de abban a pózban, ahogy ott ül az ember, vagy ilyesmi, akkor biztos előfordult. Két hétig nem volt, nem kellett volna, kicsit hamarabb. Vannak már olyan csodaszerek, hogy megiszod, megeszed,
0: ricinuson
2: nem
0: haj.
2: Tudom, vagy bármi, hát vannak már erre trükkök.
0: Igen, lehetett volna persze egy kis kovászos uborka lépni, egy kis aludtejjel. Amúgy én azon gondolkodtam, hogy ezért haladnak sok esetben rosszul, meg lassan az építkezések is, mert ott is megemeli, aztán elfelejt, hogy minek emelte meg. Hova teszi? És akkor mint a Walking Dead-be kóvályognak ott a munkaterületen.
2: Amúgy mit keresek én itt? Mi ez a sok tégla?
0: Na mindegy, letelt a 8 órás igen, munka, most már megyek haza.
2: Tervrajz, mi az a tervrajz? Azt nem is láttam tervrajzot. És akkor ezért van, hogy mikor megérkezel, te mint megrendelő, és akkor teljesen más épület fogad, mint amit kértél. Tehát, na, főnök, jó lett?
0: Jó.
2: Igen, hát erről, akik építkeztek, mindenki tudna mesélni szerintem.
0: Mikor megérkezik a megrendelő, és azt mondja, hogy hát jó, de igazából nézzetek el jobbra. Arra a telekre kellett volna építeni.
2: Igen. Mondjuk ahhoz kell egy megrendelő is, aki már napokkal később megy csak ki. De vagy van olyan, azt mondja, hogy vállalkozó, és akkor kész. Itt van a telek, kezdjétek el. Jövök egy hónap múlva, én elutaztam valahova. Visszajössz, és tényleg nem azt fogad, hanem
0: igen, amikor máskor. A helyrajzi számot nézegeted, hát de itt vagyunk, hát ez az. De fordítva néztük a tervrajzot.
2: Most már megveszük a szomszéd telket is.
0: Igen, 6-os, nem 9-es. Na jó. És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző két nap emléke úgy, hogy van kiestek.
2: Persze!
0: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez egy megérthető
2: ez dolog. Mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert egy...
0: Nem, ez nem lebukás.
2: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt két napban, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. Tehát a hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világáron

0: igazi jegy. És ennyi volt már a keltető, köszi a figyelmet, friss hírek, információk, aztán jön Váci Zoli, mára pedig búcsúzik a picin, de annál lelkesebb csipet csapat, vagyis Dankó Laci és Olasz Gabi. Holnap reggel jövünk, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó bevásárlók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jókedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
5: I told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could.
0: Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Digitális tananyagokkal bővülhet az iskolai kínálat. Jóvátétellel kerülheti el a büntető eljárást a bolti tolvaj. Ismét szolgálatba állhatnak a volt rendvédelmi munkatársak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Digitális tananyagokkal, új tankönyvekkel és munkafüzetekkel bővülhet a jövőben az iskolai oktatási kínálat. Lannert Judit oktatási miniszter közölte. Nyilvános felhívást tettek közzé annak érdekében, hogy minőségi kiadványok és tanulást segítő digitális tartalmak kerülhessenek be az állami tankönyvellátás rendszerébe. A tárca célja, hogy a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhassanak, a diákok pedig az egyéni igényeikhez jobban igazodó tananyagokhoz férjenek hozzá. A miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás továbbra is hosszabb távú cél marad. Kétszer is ugyanabból a debreceni használt cikk kereskedésből lopott egy férfi egy éven belül. Az elkövető először közel 400 ezer forint értékben vitt el különböző tárgyakat, majd hónapokkal később visszatért és 70 művirágot próbált ellopni. A második alkalommal azonban a rendőrök a helyszínen elfogták. A férfi most beismerte tettét, megbánást tanúsított és vállalta a sértett kártalanítását. A debreceni járási ügyészség ezért 6 hónapra felfüggesztette az eljárást és közvetítői eljárás utalta az ügyet. Ha a jóvátétel megtörténik, az eljárást megszüntethetik. Két rangos nemzetközi díjat nyert a Debrecenben tervezett Magyar Természettudományi Múzeum új épülete. Az Architizer E+ Awards világversenyen a Nagyerdőre álmodott komplexum a szakmai zsűri első díját és egy közönségdíjat is elnyert. A tervek szerint az egykori stadion helyén épülő 23 ezer négyzetméteres létesítmény jelentős része zöld felületként működik majd, és szervesen illeszkedik a környezetébe. A nemzetközi zsűri a természet és az épített környezet közötti egyensúlyt emelte ki. A vasútállomás mellé költözhet a debreceni buszpályaudvar egy átfogó közlekedési fejlesztési részeként. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a cél egy olyan modern csomópont kialakítása, ahol a vasúti, a helyi és a távolsági közösségi közlekedés egy helyen kapcsolódik össze. A tervek a jelenlegi nagyállomás teljes megújításával számolnak, és a létesítményt a későbbi elővárosi vasúti, valamint villamos fejlesztések fogadására is alkalmassá tennék. Június 12-e és 14-e között 10. alkalommal rendezik meg a debreceni Gurmé Fesztivált a Nagyerdőn. Az idei jubileumi esemény középpontjában a világ ízei állnak. 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be 24 étterem és cukrászda kínálatában. A látogatók olasz, japán, mexikói, indiai és francia különlegességeket is kóstolhatnak. A belügyminisztérium ismét szolgálatba várja azokat a korábbi munkatársakat, akik korábban leszereltek a belügyi szervek állományából. A tárca közlése szerint a jogszabályok jelenleg is lehetővé teszik a visszavételt, amennyiben a jelentkezők megfelelnek az előírt feltételeknek. A miniszter arra kérte a vezetőket, hogy a visszatérni szándékozók ügyeiben soron kívül folytassák le az újrafelvételi eljárásokat. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a korábbi szolgálati helyek politikai szakembereinél lehet tájékozódni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, de rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A délutáni és esti órákban több helyen várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban meg is erősödhetnek a széllökések. Napközben 29 fok körüli értékek várhatóak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hatalmas szeretettel üdvözöljük azokat, akik ma is úgy döntöttek, hogy velünk rádióznak. És ezt milyen jól teszi, hiszen mi ma is gondoskodunk arról, hogy ne maradj le semmiről a megyében élve, közlekedve, vagy akár a programokat tervezgetve. Ma is feldobjuk a napot, de nem csak hasznos infókkal, hanem rengeteg jó zenével.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: szeretettel.
1: Köszi, ha velünk rádiózol. Ez a Sunshine FM csak jó zenével. Hát azt ugye mindenki tudja, hogy küszöbön az időjárás terén a változás. Igaz, hogy ezt mi még most annyira nem érezzük, de a légkör bizony már mocorog és morgolódik. Ha tetszik, ha nem, megérkezett az országos hidegfront, igen megterhelő helyzeteket teremtve ezzel az időjárás érzékenyverek számára. Az egész országon átvonul majd egyébként maga a front. Késő délután nyugatról érkezik majd, és hirtelen változtatja meg az orvos meteorológiai helyzetet. Előtte még kemény kánikula, miközben már nyugaton majd zápor, zivatar, erős széllökésekkel, viszont mi még itt keleten élvezhetjük ma ezt a hamisítatlan nyára hajazó időjárást. Gyakori lehet mondjuk a fejfájás, a leeső vérnyomásra szokatlanul meleg miatt, gyakori rosszul létekre, szívpanaszokra készüljenek az érzékenyek. Fontos nagyon a folyadékfogyasztás. Na, a Sunshine FM-en már is érkezik egy újabb szuperdal. A zenefolyamot már is Zed egyik közkedvel dala viszi tovább.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma itt az Egészségpercben néhány igen meggyőző érvet fogunk felsorakoztatni amellett, hogy miért kéne több paradicsomot enned, ami ugye hát szinte minden konyhában alapélelmiszernek számít. Mégis kevesen tudják, hogy jóval többet kínál annál, mint hogy feldobja az étrendünket. Ez a lédús piros termés olyan értékes tápanyagokat és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek a kutatások szerint a szív és érrendszer, a bőr és az emésztőrendszer egészségét is támogatják. A paradicsom egy igazi tápanyag bomba, C, E, K, B vitamint, folsavat tartalmaz, káliumot és magnéziumot is, ráadásul a rost tartalma is igen figyelemre méltó. Ez ugye hozzájárulhat a megfelelő emésztéshez és a megfelelő rost bevitelhez. A likopin ugye az ismét előjön, mint úgy általában mindig a paradicsommal kapcsolatban, ez a paradicsom igazi sztárja és legismertebb hatóanyaga, amely a termés élénk piros színért felelős. Ez egy antioxidáns, ami nagyban segít védeni a sejteket az oxidatív stressz káros hatásaival szemben, sőt, a kutatások szerint a magasabb likopin bevitel összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával, és szerepet játszhat egyes daganattípusok megelőzésében is. És itt jön képbe az ugye, hogy főzve még hasznosabb lehet, érdekes módon a likopin nem a nyers paradicsomból hasznosul a legjobban, hőkezelés hatására a szervezet könnyebben képes felvenni ezt az antioxidánst, de a bőrünk is megköszöni, ha többet eszel belőle, ugyanis hozzájárulhat a kollagén termeléshez, rendszeres fogyasztása hosszú távon a bőr állapotára is kihat, és mindezek mellett, ahogy már mondtam, a paradicsom rendszeres fogyasztása egy nagyon egyszerű módja lehet annak, hogy több rostot és értékes növényi tápanyagot vigyünk be a szervezetünkbe.
0: Egészségpercek a

csodás napot kíván neked a továbbiakra is a Sunshine FM. Nálunk még jön egy zene a hírekig, aztán hírszerkesztő kollégám mondja el az elmúlt óra friss történéseit, utána jövünk egy újabb zenés órával, hozunk bele kalendáriumot, sőt, elmondjuk nektek a horoszkópban a csillagok mai üzeneteit is. Ha neked is vannak üzeneteid az autósok számára, nyugodtan küld el nekem, használj engem hangos bemondónak, és ők is tudni fognak arról, hogy te épp mit látsz közlekedés közben, mire hívnád fel a figyelmüket. 0620-316-3000, ide jöhet SMS és Viber. A jó zenék pedig végigkísérik majd a napunkat, és ígérem, hogy a következő órában is pontot fogjuk folytatni, ahol most abba hagyjuk a Juice-t.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen.

0: Rózsa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Felülvizsgálnák az egyházi oktatás finanszírozását. Súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetemen történt robbanásnak. Az asszályok miatt sürgetővé váltak a vízmegtartó fejlesztések. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az egyházi iskolák finanszírozásának és felvételi gyakorlatának felülvizsgálatát helyezte kilátásba Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető egy interjúban arról beszélt, hogy hosszabb távon visszaállítanák a szektorsemleges finanszírozást, vagyis az állami, egyházi és más fenntartású intézmények azonos elvek alapján juthatnának támogatáshoz. Lannert Judit szerint fontos, hogy az egyházi iskolák is részt vállaljanak a társadalmi integrációban, ezért a roma és nem roma gyerekek együttnevelését szorgalmazza. Úgy fogalmazott, az egyházi intézmények hosszú távú működésének is feltétele lehet, hogy nyitottak legyenek minden társadalmi csoport felé. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kivitelező dolgozó a Debreceni Egyetem kémiai épületében történt robbanásban. Az intézmény tájékoztatása szerint egy felújítási munkálat során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés keletkezett egy transzformátor egységnél. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a klinikai központ égési centrumába. Állapota stabil. A robbanás miatt az épület áramellátása szünetelt, a vizsgákat más egyetemi épületekbe helyezték át. A helyreállítása várhatóan még ezen a héten befejeződik. Jó hírt közölt a MOL a májusi tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről. A vállalat tájékoztatása szerint minden a balesetben megsérült dolgozó elhagyhatta a kórházat és otthon családi környezetben folytathatja a gyógyulást. A súlyos sérültek közül 4 Debrecenben kaptak ellátást. A MOL közlése szerint 2 munkatárs már vissza is tért dolgozni. A tiszaújvárosi ipari parkban történt robbanásban 1 ember vesztette életét, többen pedig megsérültek. A vállalat továbbra is támogatja az érintett dolgozók felépülését. 2 rangos nemzetközi díjat nyert a Debrecenben tervezett Magyar Természettudományi Múzeum új épülete. Az Architizer E+ Awards világversenyen a nagyerdőre álmodott komplexum a szakmai zsűri első díját és egy közönségdíjat is elnyert. A tervek szerint az egykori stadion helyén épülő 23.000 négyzetméteres létesítmény jelentős része zöld felületként működik majd és szervesen illeszkedik a környezetébe. A nemzetközi zsűri a természet és az épített környezet közötti egyensúlyt emelte ki. A projektet egyébként egy dán cég és a magyar Vikár és Lukács építés stúdió tervezte. Környezetvédelmi és klímaadaptációs fejlesztésekről tárgyalt Budapesten Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és az Európai Beruházási Bank új alelnöke. A megbeszélésen kiemelt téma volt a vízgazdálkodás fejlesztése, a vízvisszatartó rendszerek bővítése és a szennyvízkezelés korszerűsítése is. A miniszter szerint az egyre gyakoribb asszályok és szélsőséges időjárási jelenségek miatt ezek a beruházások már nem a jövő, hanem a jelen feladatai. Gajdos László úgy fogalmazott, a kormány célja, hogy helyreállítsa Magyarország együttműködését az uniós intézményekkel, és minél több európai forrást vonjon be a környezetvédelmi, fenntarthatósági és klímavédelmi fejlesztések megvalósítására.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, de rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A délutáni és esti órákban több helyen várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban meg is erősödhetnek a széllökések. Napközben 29 fok körüli értékek várhatóak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez itt a Sunshine FM, benne pedig a Juice második órájával indulunk el, egy olyan dallal, ami nekem most nagy kedvencem az újdonságok közül, remélem neked is feldobja a napod, már is játsszuk zenei ajánlatként a Talk to You-t, ami a nyár tuti legnagyobb durranása lesz.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: No Sunshine, sok nálunk csak jó zene. A munkaidő nehezen pörgő óráiban mi ma is itt vagyunk neked, hogy a döcögős részeket felpörgessük, ezzel adva a napodnak egy folyamatos lendületet. Na de most lehet, hogy az elhangzó kis rövid üzenetek fognak valakinek lendületet adni, vagy épp óvatosságra inteni, hogy mi vár rád ma, már is megtudod a horoszkópokból, nézzük, mit üzennek a csillagok a 12 jegy szülötteinek.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Kedves Kos, a pénzügyekről folytatott családi beszélgetést most fontos felismeréseket hozhat. A közösen nézik át a kiadásokat, mindenki tisztában látja, mi terheli a közös kasszát. A Bika számára a mai nap akkor lesz a legtökéletesebb, ha egyszerű, praktikus döntéseket hoz. Legyen szó közlekedésről, ügyintézésről, vagy akár egy nagyobb bevásárlásról. Az Ikrek formálódó tervei most végre pénzügyi lehetőséggé érhetnek. Egy új állásajánlat, ami ezekben a napokban találja meg, segít abban, hogy egy eddig csendben érlelt ötletből konkrét kereseti irány szülessen. A rák baráti kapcsolatai ma erősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebbnek és derűsebbnek érzi az életét. Egy közös program segíthet visszatalálni a játékossághoz. Az oroszlán lehetőséget kap arra, hogy most új szerepkörben bizonyítson. Lehet, hogy valaki a háttérből támogatja a sikereit. A szűz új barátságra, ismerettségre tehet szert, ez a kapcsolat pedig lehetőséget ad arra, hogy új nézőpontot adjon az életéhez. A mérleg számára ma a karrierrel és pénzzel kapcsolatos beszélgetések különösen fontosak lehetnek. Ha egy vezetővel vagy szakmai döntéshozóval egyeztet, érdemes nem csak az alapfizetésről, hanem a bónuszról, jutalékokról vagy teljesítményhez kötött díjazásról is beszélgetnie. A Skorpió ma jó híreket kaphat egy üzleti vagy jogi ügyben. Úgy tűnik a másik fél gyakorlatiasabb álláspontra jutott, ami mindenkinek kedvező megoldást hoz. A nyilas számára a mai nap szerencsés lehet a munkából származó plusz juttatások, bónuszok szempontjából. Ha takarékos, elemző szemlélettel old meg egy feladatot, azzal látványos eredményeket érhet el. A bak valakivel szeretne végre dőlőre jutni, hogy letisztázzák a kapcsolatukat, de nem jó, hogyha sürgeti a dolgot. Hagyja, hogy a másik is letisztázza magában, hogy mire is van igazán szüksége. A vízöntő végre talál valakit, aki levesz a válláról valamennyi terhet. Úgy érzi, az illetőben maximálisan megbízhat, és örömmel tölti el, hogy végre nem mindent önnek kell intéznie. Ha a halak ír, alkot, zenél, vagy bármilyen művészi projektet dédelget, akkor most jó eséllyel meg tudja mutatni azt másoknak is. A támogató közeg, a barátok segíthetik abban, hogy az üzenete a megfelelő emberekhez jusson el.
1: Sunshine FM asztrológia.

Ez itt a Sunshine FM Csak Jó Zenével. Sziasztok, kedves munkatársaim! Dolgozunk együtt a továbbiakban is, és ma ünnepeljük együtt a Margitokat és Grétákat. Boldog névnapot kívánunk nekik. Egyébként holnap lesz még majd Barnabás névnap, és a héten majd jön még Villő, hétvégén pedig Antal, Anett, aki pedig ma a szülinapját ünnepli, ő a gyönyörű világhírű színésznővel, a 61 éves Elizabeth Hurley-vel ünnepel egy napon, aki még így a 6. X után is szeret magáról bikinis képeket kitenni, bár hogyha én úgy néznék ki nőként, mint ő 61 évesen, valószínűleg én is rengeteg bikinis képet tennék ki magamról. Na, de mi már is passzolunk neked egy újabb remek dalt, amiről szinte fáj kimondani, de bizony már idén 20 éves, ez Bob Sinclair és a Love Generation.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

ezt az órát is befejeztük, de remélem együtt maradunk majd a következőre is. Hozzuk majd a jó zenéket, a nagy neveket. Például Délisek között biztos, hogy itt lesz nálunk Rihanna, aki nemrég magyar fotós lencséje elé állt. Úgy hívják ezt a magyar fotóst, aki Rihannát fényképezte, hogy Makó Szilveszter, és nem Rihanna az egyetlen világsztár, aki az ő kamerája elé áll az elmúlt években. Miközben egyébként Rihanna nem sűrűn áll, csak úgy akárki kamerája elé. Na de a friss térségi hírek már jönnek felénk, előtte még Rúzsa Magdi énekel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS

0: Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetemen történt robbanásnak. Milliókat fizethetett egy ügyvéd egy végrehajtói kinevezésért. Megkezdődött a tömeggyártás az EcoPro debreceni gyárában. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 10-e van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: A vállalkozók útja mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új lámpaoszlopot és korszerű lámpatestet telepít az önkormányzat. A munkálatok június 9-én indultak el, és a kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett területen. A város arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kivitelező dolgozó a Debreceni Egyetem kémiai épületében történt robbanásban. Az intézmény tájékoztatása szerint egy felújítási munkálat során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés keletkezett egy transzformátor egységnél. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a klinikai központ égési centrumába. Állapota stabil. A robbanás miatt az épület áramellátása szünetelt, a vizsgákat más egyetemi épületekbe helyezték át. A helyreállítás várhatóan még ezen a héten befejeződik. Jó hírt közölt a MOL a májusi tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről. A vállalat tájékoztatása szerint minden a balesetben megsérült dolgozó elhagyhatta a kórházat és otthon, családi környezetben folytathatja a gyógyulást. A súlyos sérültek közül 4-en Debrecenben kaptak ellátást. A MOL közlése szerint 2 munkatárs már vissza is tért dolgozni. A tiszaújvárosi ipari parkban történt robbanásban 1 ember vesztette életét, többen pedig megsérültek. A vállalat továbbra is támogatja az érintett dolgozók felépülését. Előkészítő ülést tartott a debreceni törvényszék egy korrupciós ügyben, amelyben a vád szerint egy ügyvéd milliókat fizetett azért, hogy önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjon. Az ügyészség szerint a pályázó egy közvetítőn keresztül 5 millió forint előleget adott át, hogy befolyásolják a pályázatok elbírálását. A harmadrendű vádlott a bíróság előtt beismertetettét, ezért 1 év 6 hónap, 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ügy más vádlottjai esetében ősszel folytatódik majd az eljárás. A gazdasági növekedés következő szakaszáról és a vállalkozások lehetőségeiről tanácskoztak a Portfólió debreceni konferenciáján. A szakértők szerint a kormány a következő időszakban mintegy 1,5 milliárd euró uniós forrást fordíthat a kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítésére. A fórumon szó esett az autóiparról, az ingatlanpiacról, az energiaellátásról és a beruházások hatásairól is. Megkezdődött a tömeggyártás a dél-koreai EcoPro csoport debreceni üzemében. A vállalat első európai gyártóbázisán lítium akkumulátorokhoz szükséges katódanyagokat állítanak elő. A mintegy 44 hektáros komplexumban a katódanyag gyártás mellett lítiumfeldolgozás, valamint ipari oxigén és nitrogén előállítás is zajlik. A vállalat hangsúlyozta, hogy a termelés során kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a munkavállalók biztonságára is. Július 1-től több forgalmas hajdúszoboszlói területen tilos lesz elektromos a rollerrel közlekedni. Az önkormányzat döntése értelmében a sétáló övezetekben, a turisztikailag frekventált helyszíneken, valamint az iskolák 50 méteres körzetében a rollereket csak tolni, vagy kézben vinni lehet majd. A városvezetés szerint a korlátozás célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése. Kerekes László önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, egyre több sérülés köthető az elektromos rollerek használatához, miközben a jelenlegi szabályozás számos kérdést nem rendez egyértelműen. A változásokat táblákkal és tájékoztató kampánnyal is ismertetik majd a lakossággal. Kétszer is ugyanabból a debreceni használt cikk kereskedésből lopott egy férfi egy éven belül. Az elkövető először közel 400 ezer forint értékben vitt el különböző tárgyakat, majd hónapokkal később visszatért és 70 művirágot próbált ellopni. A második alkalommal azonban a rendőrök a helyszínen elfogták. A férfi most beismerte tettét, megbánást tanúsított és vállalta a sértett kártalanítását. A debreceni járási ügyészség ezért 6 hónapra felfüggesztette az eljárást és közvetítői eljárásra utalta az ügyet. Ha a jóvátétel megtörténik, az eljárást megszüntethetik. A vasútállomás mellé költözhet a debreceni buszpályaudvar egy átfogó közlekedési fejlesztés részeként. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a cél egy olyan modern csomópont kialakítása, ahol a vasúti, a helyi és a távolsági közösségi közlekedés egy helyen kapcsolódik össze. A tervek a jelenlegi nagyállomás teljes megújításával számolnak, és a létesítményt a későbbi elővárosi vasúti, valamint villamos fejlesztések fogadására is alkalmassá tennék. Két rangos nemzetközi díjat nyert a Debrecenben tervezett Magyar Természettudományi Múzeum új épülete. Az Architizer E plusz Awards világversenyen a nagyerdőre álmodott komplexum a szakmai zsűri első díját és egy közönségdíjat is elnyert. A tervek szerint az egykori stadion helyén épülő 23 000 négyzetméteres létesítmény jelentős része zöld felületként működik majd és szervesen illeszkedik a környezetébe. A nemzetközi zsűri a természet és az épített környezet között egyensúlyt emelte ki. Különleges programmal várja az érdeklődőket június 14-én a DKV. A Remíz éjszakája keretében egy estére megnyílik ugyanis a debreceni Salétrom utcai villamos remíz, ahol a látogatók a modern és nosztalgia járművek között sétálhatnak, valamint betekinthetnek a telephely kulisszatitkaiba is. Az érdeklődők nosztalgia villamosokkal érkezhetnek a helyszínre, emellett szakvezetéses túrákon és közlekedés történeti előadásokon is részt vehetnek. A program előzetes regisztráció és nosztalgiajegy váltásához kötött.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar labdarúgó válogatott idei negyedik mérkőzésén Kazasztánt fogadta a debreceni Nagyerdei stadionban. A mieink a szünetben még hátrányban voltak, ám Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Séfer András bomba gólt lőtt, a 3-1-es végeredményt pedig a debütáló Tóth Rajmund állította be a hajrában. A találkozó fél idejében állt be csereként a Loki játékos a Szűcs Tamás, aki fantasztikusan szállt be, remek játéka mellett Szoboszlai Dominiknak és Tóth Rajmundnak is gólpaszt adott. A 2025-26-os idényben is kiváló teljesítmény nyújtott a debreceni egyetemi jégkorong csapatának rutinos hálóőre Hetényi Zoltán, aki 2018 óta védi a fekete-fehérek kapuját, nem csoda hát, hogy a Deac ismét szerződést hosszabbított vele. Az 1988-ban született kapus a legutóbbi Erste Liga szezonban 91%-os védési hatékonyságot mutatott 19 alapszakasz mérkőzésen. A rájátszásban 7 összecsapáson 92,5% volt az átlaga. Az OB1-ben 6 találkozón 96% felett átlagolt. Bőven van még, ami motiváljon, szeretnék még Erste Liga döntőt játszani, megnyerni az OB1-et és bejutni a Magyar Kupa 4-es döntőjébe, úgyhogy széles a paletta. Már csak 3,5 év van vissza a doktori képzésemből. Nagy álmom, hogy dr. Hetényi feliratú mezben korcsolyázzak ki a jégre, nyilatkozta a Deac honlapjának a jégkorongos. A Hajdú-Bihar megyei nyílt strandröplabda bajnokság idei második fordulóját 13-án a hajdudorogi strandfürdőben rendezik. A versenyen az elmúlt évekhez hasonlóan ismét női, férfi és vegyes párosok vehetnek részt, de az idén a 2008-ban és azután született hölgyeknek U18-as kategóriában is hirdettek versenyt. A viadal tehát szombaton lesz a hajdudorogi strandfürdőben. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Ma Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, de rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A délutáni és esti órákban több helyen várható zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban meg is erősödhetnek a széllökések. Napközben 29 fok körüli értékek várhatóak.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntök mindenkit! A 33-as számú főútról tennék egy bejelentést. A ki- és bevezető szakaszon visszazártak egy-egy sávot, és 30 km-es sebességkorlátozást helyeztek ki. Erre nagyon megkérnék mindenkit, hogy ezt nem vízből tették, és tartsuk be, mert az ott dolgozó munkás emberek védelmébe történt. A Faraktár úton ismét megint lezártak ott egy-egy sávot, és úgy tudnak közlekedni, hogy a belső sávot használják egyedül. Valamint a Sámsami úton a torlódás óriási. Hát továbbra is megvan az Erzsébet utca piac utca kereszteződésében a sávzárlat, tehát hogy szintén csak egy sáv használható. Tehát ehhez kívánok én balesetmentes közlekedés mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Ez a 93 a Sunshine FM Debrecen, nálunk csak jó zene, és már érkeznek a stúdió felé a friss hírek, viszont ebben az órában még egy darab van időnk, de nagyon fontos hírám az is, hogy június 15-től majd egészen következő hónap 20-áig több ütemben végeznek majd vágány felújítást, úgyhogy a pályafelújítás Debrecenben a villamosok menetrendjét is érinti, három helyszínen síncserét is végeznek, úgyhogy kérjük szépen, akik ezt a fajta módját választják a közlekedésnek. Június, tehát e hónap 15-től tájékozódjanak jobban, mert valószínűleg most nem jó megszokásból és rutinból kisétálni a megállóba. Nálunk pedig még jön egy jó dal a hírekig. I had a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber

0: Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
1: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
0: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
1: Utazz bárhová egyszerűen.
0: Töltsd le az Uber alkalmazást,
1: vagy hívd az 555-555-öt.
0: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
1: Készen állsz az új kalandra?
0: 555 taxi és Uber taxi.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek az integritás hatóság elnöke ellen. Nyílt pályázaton keresik a KEHI új elnökét. Jelentős különbségek látszanak a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozataiban. Földi Betty vagyok, íme részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emelt a központi nyomozó főügyészség Bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnök ellen. Az ügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A közlemény szerint a 6 vádpontban szereplő cselekmények összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhattak a hatóságnak. A vádak között jogosulatlan szolgálati autóhasználat, vitatott tanácsadói szerződések, külföldi kiküldetések során történt szabálytalan költések és egy a hatóság feladataihoz nem kapcsolódó oktatási program finanszírozása is szerepel. Az ügyészség szabadságvesztés, pénzbüntetést és mintegy 23 millió forint vagyonelkobzást indítványozott. Bíró Ferenc korábban politikai nyomásgyakorlásról beszélt és visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat. Nyílt pályázatot hirdetnek a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára, miután június 9-i hatállyal felmentették a hivatal eddigi vezetőjét, Gál Szabolcs Barnát. A miniszterelnökség közlése szerint a KEHI korábbi működése nem szolgálta megfelelően a közpénzek védelmét, több feltár szabálytalanságnak pedig nem lett következménye. A kormány ezért megújítaná a hivatalt, amelynek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. A pályázatra magyar állampolgárok jelentkezhetnek jogi vagy közgazdás végzettséggel, legalább 5 éves vezetői tapasztalattal és büntetlen előélettel. Előnyt jelent a közbeszerzési, számvevőszéki, ügyészségi vagy könyvvizsgálói tapasztalat. A jelentkezéseket június 20-ig várják a kinevezésről a miniszterelnök dönt. Nyilvánosságra kerültek a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozatai. A dokumentumok szerint a legnagyobb vagyonnal kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik több mint 6 milliárd forintnyi befektetéssel. Magyar Péter miniszterelnök 88 millió forint megtakarítást vallott be. A miniszterek között több 100 millió forintos vagyonok és néhány millió forintos megtakarítások is szerepelnek. Közzétették Orbán Viktor volt miniszterelnök vagyonnyilatkozatát is, amely szerint 9,1 millió forint megtakarítással rendelkezik. Lázár János korábbi miniszter továbbra is 46 ingatlan tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, míg Szijjártó Péter megtakarításai meghaladják a 98 millió forintot. A jelenlegi információk alapján jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Erről Karácsony Gergely főpolgármester beszélt egy szakmai fórumon. A Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján azt mondta, a magyar államkincstár korábban 60 napos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester úgy fogalmazott, az elmúlt években brutális pénzügyi nyomás nehezedett a fővárosra, és Budapest ezzel sebből vérzik. Hozzátette, a város cégeinél és az alapinfrastruktúrában jelentős adósság halmozódott fel, de a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni a közszolgáltatásokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban csütörtökön kezdetben még eső záporzivatar előfordulhat, azonban a gomoly felhőképződés mellett kisüthet a nap is. Sokfelé élénk, néhol viharos lesz az északnyugati szél, hajnalban 10-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi szépen a friss híreket, ha pedig még több híre vagy kíváncsi Debrecen és térségéről, nyugodtan kukkancs rá weboldalunkra, a sunshine.hu-n mindent frissítünk percről percre, több kategóriában informálódhatsz. Én pedig ezt az órát is telepakolom jó zenével és remek hangulattal, számítok rád.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: Hello Sunshine FM, itt vagyunk még mindig a Juice-ban, utolsó óránkat hallgatod, és Magyarország hőtérképe ritkán ilyen szép színes, ez nem feltétlenül jó, mondjuk azoknak, akik a kék színű helyeken élnek, hiszen nyugaton kék, középen zöld, míg keleten erősen narancssárga és pirosas, szóval itt nálunk még mindig tombol a kánikula, míg a hidegfront ugye, ami már 15-17 fokkal érkezett meg nyugatra, sajnos ott már beárnyékolja az ott élők mai napját, de mi sem fogjuk majd megúszni. Két hullámban érkeznek majd az ivatarok, az igazi műsor majd este jön, és nagyon úgy néz ki, hogy villámfényes éjszaka elé nézünk, heves zivatarokra kell majd készülni, sőt, egyes helyeken még nagyobb méretű jég és szélvihar is társulhat majd ehhez, úgyhogy sajnos izgalmakból nem lesz hiány. A csapadék zóna pedig majd csütörtök kora délelőtre éri el a keleti, észak-keleti ország részt, és itt fogja majd elhagyni. Aztán, hogy most hozzánk egy picit már legyengülve jön, vagy még itt is jó erőbe fogja kitombolni magát, hát ez majd kiderül. Mindentől függetlenül készüljetek fel az eseményekre, mi pedig mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző két nap emlékei úgy, hogy van kiestek.
3: Persze!
2: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez megérthetetlen.
3: Ez mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert
2: nem, ez nem lebukás.
3: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt két napban, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. Tehát a hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: Shine FM programajánló.
1: 500 év nagy idő, de a Mohácsi csata emléke még mindig él. Na meg a nyíregyházi kálai gyűjteményben most újjá is éled. Nyugi, nem kell nehéz lovagi páncélt öltened, elég, ha elugrasz a Besenyei térre. A Mohács 500 emlékkiállítás egészen augusztus 29-éig vár. Szóval kifogás nincs, nézd be, történelmi lesz. Gubik Petra teljesen kipakolja a zsebeit a debreceni Békástónál. Június 13-án a Gurmé Fesztivál színpadán a népszerű színművész és énekesnő mindenféle szerep nélkül őszintén és közvetlenül énekel, valamint mesél a közönségnek élő akusztikus zenekar kíséretében. A prémium falatok mellé ezen az estén prémium kultúra is jár. Ezt kár lenne kihagyni.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. 93.5 Sunshine FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

pár perccel kettő előtt, nekem pedig már csak annyi dolgom, illetve nem is dolgom, hanem lehetőségem van már, hogy hálás szívvel megköszönjem az elmúlt órákat, remélem velem rádióztál, nagyon sok jó muzsika kísérte az utunkat, de hát rengeteg jó zene vár rád majd a hírek után is, viszont ezt már Norbi hozza, és ez már a Sunshine délutánban csendül fel. Én viszont búcsúzom, holnap is lesz majd Juice délelőtt 10-től, kattanj majd ránk, de előtte is ébredj majd velünk, és napközben is, délután is, meg este is, hallgass Sunshine-t. Én pedig már a búcsúzom, köszönöm a figyelmet. Váci Zoli voltam, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen.kukac.sunshinefm.hu. A Sunshine

0: kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Vitézi szerint túlárazott a Mohácsi híd beruházása. A vártnál alacsonyabb lett a májusi infláció. Magyar Péter titkos vitnyédi kormány határozatokat ígér nyilvánosságra hozni. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A közlekedési miniszter szerint a Mohácsi Dunahíd építésen az egyik leginkább túlárazott állami beruházás. Vitézi Dávid egy videóban azt mondta, a projekt teljes költsége már eléri a 451 milliárd forintot, miközben a várható forgalom nem indokolja a kétszer kétsávos kialakítást. A kivitelezést a Dunaaszfalt végzi. A miniszter szerint a cég már több mint 155 milliárd forint előleget kapott, ebből 94 milliárdot közvetlenül a választások előtt utaltak át. Állítása szerint a beruházást többször bővítették. A költségek jelentősen emelkedtek, miközben vasúti és közösségi közlekedési forrásokat is átcsoportosítottak a projektre. A korábbi döntéshozók egyelőre nem reagáltak a vádakra. Meglepően kedvező inflációs adat érkezett. Májusban 1,8%-ra mérséklődött a pénzromlás üteme Magyarországon. Az elemzők korábban gyorsulásra számítottak, ehhez képest a friss adat minden piaci várakozásnál alacsonyabb lett. A kedvező eredményben szerepet játszott az erősebb forint, a védett üzemanyagárak fennmaradása, valamint az árrésstoppok hatása is. Az élelmiszerek drágulása jelentősen lassult, ugyanakkor a szolgáltatások ára továbbra is az átlagosnál gyorsabban emelkedik, főként a munkaerőköltségek miatt. A szakértők szerint az idei éves infláció így akár 2,6-2,7% körül alakulhat, vagyis jóval kedvezőbb lehet a jegybank korábbi előrejelzésénél. Az adat egyértelműen növeli annak esélyét, hogy a Magyar Nemzeti Bank már júniusban kamatot csökkentsen. A kérdés inkább az, hogy óvatos, 25 bázispontos lépés jön-e, vagy ennél nagyobb 50 bázispontos vágás. Magyar Péter szerint az Orbán kormány korábban menekült tábort akart építeni az osztrák határ közelében fekvő Vitnyéden, és ez titkos kormányhatározatok is bizonyítják. A miniszterelnök kedden a parlamentben azt mondta, a dokumentumokat hamarosan nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter szerint a beruházás célja az lett volna, hogy a korábbi kormány megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Az ügy először még 2024 őszén került nyilvánosságra, amikor Magyar Péter hasonló állításokat fogalmazott meg. A Fidesz akkor határozottan visszautasította a vádakat. Orbán Viktor kijelentette, hogy Vitnyéden nem épül menekülttábor, Gyopáros Alpár térségi országgyűlési képviselő pedig azt mondta, Magyar Péter nem mond igazat. A kormányfő most azt ígéri, a teljes dokumentációt bemutatják a nyilvánosságnak. Grósz Judit, az RTL korábbi vezérigazgató helyettese lett a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos. Kinevezését Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. A tárcavezető szerint a média szabadság helyreállítása kiemelten fontos feladat, ezért a közmédia átalakítását külön miniszteri biztos koordinálja. Grósz Judit feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések irányítása, valamint a működése és pénzügyi átvilágítás összefogása lesz. Az átmeneti időszakban meg kell szüntetni a politikai propagandát, el kell indítani az auditot és elő kell készíteni az intézményi konszolidációt. A folyamat addig tart, amíg nyilvános pályázaton kiválasztott, független vezető veszi át a közmédia irányítását. Az elmúlt 26 év egyik legalacsonyabb évelei áremelkedését mérte Magyarországon egy hazai bank elemzése. A szakértők szerint az első 5 hónap inflációja történelmi összevetésben is rendkívül visszafogott volt, amit elsősorban a forint erősödése és az árkorlátozó intézkedések segítettek. Németh Dávid vezető elemző ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak emelkedése később megjelenhet az árakban. Ezért évvégére ismét 4% fölé gyorsulhat az infláció. A bank idei átlagban 2,8% százalékos pénzromlással számol. Az elemzés szerint a magyar lakáspiac továbbra is erősen túlértékelt, az Európai Unióban a második helyen áll ezen a téren. A forint ugyanakkor az egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza az idén. A szakértő szerint az uniós források beérkezése várhatóan nem erősíti tovább a forintot, mert a jegybank a deviza tartalékokban tartja majd a beáramló euró jelentős részét.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Csütörtökön térségünkben kezdetben még többfelé várható eső, zápor, zivatar, gomoly felhők mellett azonban kisüthet a nap is. Sokfelé élénk, néhol erős, viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban 10-19 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket. 5 perccel 2 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No, meg startol a mai Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert. Jöhetnek az üzenetek a folytatásban is. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Katóval.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Jimmy Vaughan, és ez volt a lassódám, de az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk a kínai asztrológiára, ugyanis ma vonzásnap van. A kínai asztrológiában a vonzásnap olyan kedvező időpontnak számít, amely támogatja az emberi kapcsolatokat, az új ismerettségek kialakulását és a pozitív lehetőségek bevonzását. Ezen a napon különösen alkalmas lehet tárgyalások, randik, üzleti megbeszélések vagy fontos kapcsolati lépések kezdeményezésére. Ezt tanácsolja tehát nekünk mára a kínai asztrológia. Én pedig azt, hogy jöhetnek a közlekedési infók, hiszen hamarosan szétnézünk a térség útjain, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Lost Frequencies, ez pedig The Feeling, a

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Alex Warren és a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, no meg balesetmentes közlekedésre, rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották itt az útburkolatot, a munkák ideje alatt ideiglenes forgalomkorlát. Változás várható. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban 4 helyen is kint vannak a rendiberőrei, ilyen például a Budai Nagy Antal utca, aztán szintén kint vannak a Kassai úton, valamint kint vannak a Monostorpályi úton is, és egy korábbi baleset miatt a Széchenyi utcán is ott vannak a rendőrök. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, balesetmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: a Coldplay-es srácok, és az volt tőlük a Him for the Weekend az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most egy picit megállunk, ugyanis hamarosan 3 óra, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont akik még a munkahelyen vannak, nekik most szólnék, remélem vittetek magatokkal esernyőt, hiszen a térségbe sajnos megérkezett az eső, úgyhogy hát sajnos nem jól zárul ez a szerda délutánunk. Viszont én a kedvencekkel itt vagyok veletek, egészen a munka végéig, a következő óránkat pedig indítom a Hertz egykori nagy felvételével, csak a Purple Disco Machine újra gondolásában. Ez a So Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Sunshine FM-en.
1: Debrecenben tárgyalják a tilos jelzésen áthaladó elalvó mozdonyvezető ügyét. Súlyosan megsérült egy munkás a Debreceni Egyetem kémiai épületében. A válogatott meccs a debreceni szállodákat is megtöltötte. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Tárgyalást tart a debreceni járás bíróságának a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint 2023. novemberében elaludt szolgálat közben, és tehervonatával nekiütközött egy személyvonatnak Sáp állomásán. A vádirat szerint a Visontáról Bihar keresztesre tartó tehervonatvezetője nem vette észre a tilos jelzést, ezért megállás nélkül belehajtott az állomáson várakozó szerelménybe. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, közülük egy súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülés szenvedett. Az ütközésben a mozdonyvezető életveszély sérüléseket szenvedett, amelyek részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Az ügyészség gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetése és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt emelt vádat ellene. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy ember a debreceni egyetem kémiai épületében történt balesetben. Az egyetem tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódó tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. Az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt bekapcsoltak az épület füstjelzői, az érintett szinten tartózkodókat pedig az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették. A tűzoltó kiérkezése előtt magától kialakult. A szakemberek kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A sérültet a testének 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították az égési centrumba. Állapota stabil. A vizsgákat más épületekbe helyezték át, a helyreállítás a héten befejeződhet. Nem csak a szurkolókat, hanem a debreceni turizmust is megmozgatta a magyar labdarúgó válogatott érkezése. A Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen megteltek a városi szállodák, és sok vendég több napot is Debrecenben tölt. A válogatott hétfői nyilvános edzésére több mint 5000-en látogattak ki a nagyerdei stadionba. Szoboszlai Dominik minden megmozdulását nagy ováció fogadta, az edzés utáni aláírás osztásnál pedig hatalmas volt az érdeklődés. A Hotel Divinus vezetője szerint a hét további részére is kedvezőek a foglalások adatai, hétvégére pedig teltházzal számolnak. A vizit Debrecen igazgatója szerint az ilyen nemzetközi sportesemények nem csak a vendég éjszakák számát növelik, hanem Debrecen hírnevét is erősítik, hiszen a város ilyenkor szélesebb közönség előtt mutathatja meg magát. Debrecen saját halottjának kiáró tisztelettel helyezték örök nyugalomra Polgár Sándort, a Tóth Árpád gimnázium örökös címzetes igazgatóját. A 99 éves korában elhunyt pedagógustól családtagjai, egykori kollégái, tanítványai és tisztelői vettek végső búcsút a debreceni köztemetőben. Polgár Sándor 34 éven át irányította a Tóth Árpád gimnáziumot, vezetése alatt az intézmény az ország egyik legismertebb középiskolájává vált. Nevéhez fűződik a tagozatos osztályrendszer bevezetése is, amely országos mintává fejlődött. Munkássága nem csak az oktatásban volt meghatározó, részt vett az első debreceni virágkarnevál szervezésében, sokat tett a város kulturális életéért és a röplabda sport fejlődéséért is. Debrecen korábban Pro Urbe díjjal ismerte el közösségépítő munkáját.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban csütörtökön kezdetben még eső záporzivatar előfordulhat, azonban a gomoly felhőképződés mellett kisüthet a nap is. Sokfelé élénk, néhol viharos lesz az északnyugati szél, hajnalban 10-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersandFries.
3: 3, 2, 1. Köszi Betty a legfrissebbeket. 4:53 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. És hát sajnos esik az eső, viszont van egy nagyon jó hírem, ebben az órában lehet tőlem nyerni, ugyanis jön a kódjáték, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, hamarosan mondom a kódot. A Purple Discordon esinnel indítom az órát.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Petsz Gergő és Varsóvai Reni. Ez volt tőlük a Miért Nem, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és hát drága Sunshine-osok, ahogy ígértem, startol a mai kódjátékunk, és hogyha a telefonszámodban benne van a 10-es, akkor küldd el nekem a kódjáték szót SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000, és vidd el tőlem ma is az Ossis Burger jóvoltából a Sunshine menüt. Tehát a mai nyerőszámunk a 10-es, játékra fel, a kedvencek pedig jönnek a folytatásban. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, kellemes délután!

0: turista.
1: Geszti Péter, és ha mindenki legyen rohadt gazdag, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, természetesen június 10-ére, szerdára is jósoltak nekünk a csillagok, Kata pedig már meg is érkezett hozzám a stúdióba, úgyhogy át is adom neki a terepet, jön az asztrológia.
2: Sunshine FM asztrológia.
3: Kedves Kossz, a pénzügyekről folytatott családi beszélgetést most fontos felismeréseket hozhat. Ha közösen nézik át a kiadásokat, mindenki tisztában látja, mi terheli a közös kasszát. A bika számára a mai nap akkor lesz a legtökéletesebb, ha egyszerű, praktikus döntéseket hoz, legyen szó közlekedésről, ügyintézésről, vagy akár egy nagyobb bevásárlásról. Az ikrek formálódó tervei most végre pénzügyi lehetőséggé érhetnek. Egy új állásajánlat, ami ezekben a napokban találja meg, segít abban, hogy egy eddig csendben érlelt ötletből konkrét kereseti irány szülessen. A rák baráti kapcsolatai ma erősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebbnek és derűsebbnek érzi az életét. Egy közös program segíthet visszatalálni a játékossághoz. Az oroszlán lehetőséget kap arra, hogy most új szerepkörben bizonyítson. Lehet, hogy valaki a háttérből támogatja a sikereit. A szűz új barátságra, ismerettségre tehet szert, ez a kapcsolat pedig lehetőséget ad arra, hogy új nézőpontot adjon az életéhez. A mérleg számára ma a karrierrel és pénzzel kapcsolatos beszélgetések különösen fontosak lehetnek. Ha egy vezetővel vagy szakmai döntéshozóval egyeztet, érdemes nem csak az alapfizetésről, hanem a bónuszról, jutalékokról vagy teljesítményhez kötött díjazásról is beszélgetnie. A Skorpió ma jó híreket kaphat egy üzleti vagy jogi ügyben. Úgy tűnik, a másik fél gyakorlatiasabb álláspontra jutott, ami mindenkinek kedvező megoldást hoz. A nyilas számára a mai nap szerencsés lehet a munkából származó plusz juttatások, bónuszok szempontjából. A takarékos, elemző szemlélettel old meg egy feladatot, azzal látványos eredményeket érhet el. A bak valakivel szeretne végre dőlőre jutni, hogy letisztázzák a kapcsolatukat, de nem jó, hogyha sürgeti a dolgot. Hagyja, hogy a másik is letisztázza magában, hogy mire is van igazán szüksége. A vízöntő végre talál valakit, aki levesz a válláról valamennyi terhet. Úgy érzi, az illetőben maximálisan megbízhat, és örömmel tölti el, hogy végre nem mindent önnek kell intéznie. Ha a halak ír, alkot, zenél, vagy bármilyen művészi projektet dédelget, akkor most jó eséllyel meg tudja mutatni azt másoknak is. A támogató közeg, a barátok segíthetik abban, hogy az üzenete a megfelelő emberekhez jusson el.
1: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel, és hát drága Sunshine-osok, nem elfelejteni, az óra végén sorsolok, a mai kódjátékunk nyerőszáma pedig a 10-es. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban, Teddy Swims és a

Calvin Harris, és ez volt a Blessings az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, lezárom a mai kódjátékunkat. Daninak pedig egy hatalmas gratula, ugyanis az ő telefonszámában is benne volt a 10-es, úgyhogy a tiéd az Ossis Burger jóvoltából a mai Sunshine menü. Természetesen játék a holnapi nap folyamán is lesz, és hát egy nagyon-nagyon jó hír még a mai délutánra, ugyanis jelenleg kisütött a nap, úgyhogy kezdjük el egy picit élvezni, és szippantsuk magunkba a D-vitamint. A kedvenceket én garantálom mellé, a következő óránkat indítom majd Félixén és Sausz közösével.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen, 1 perccel 4 óra előtt közlekedési tudósítónk Bordás Béla a stúdióban. Hello Béla!
3: Szervusz, jó napot kívánok! Délutáni csúcsforgalom, több helyen heves láporok, zivatarok lassították a közlekedést ma délután. Az időjárási körülményekhez mindig alkalmaskodjanak a gépjárművezetők, és ilyenkor a gépkocsiknak a világító berendezettségét kapcsolják föl, de hátul is legyenek kivilágítva, tudják, korlátozott látásviszonyoknál fontos, hogy látni és látszani. Erre is ügyeljenek, és több útépítési munkaterület Hajdú-Bihar vármegye területén, de elsőnek Debrecen város belterület 33-as főútvonalon igen lassú haladás, és több munkaterületnél is a parkolást mellőzzék, hogy a folyamatos haladás az biztosítva legyen. Mondani se kell, hogy a Nagy Ernő környékén nagy a forgalom, illetve kórház, valamint a klinika közelében látogatási idő van. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat és kellemes délután.
1: 93.5 Sunshine FM Debrecen. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Pénzért akart végrehajtói kinevezést szerezni. Debrecen gazdasági jövőjéről tanácskoztak a Portfólió Fórumán. Nemzetközi díjakat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A debreceni törvényszék hivatali vesztegetés miatt bűnösnek mondott ki egy 49 éves ügyvédet, aki a vád szerint pénzért próbált önálló bírósági végrehajtói kinevezést szerezni. Az ügyben három vádlott ellen emeltek vádat befolyással, üzérkedés és hivatali vesztegetés miatt. A vádirat szerint az ügyvéd 2019-ben valamennyi meghirdetett végrehajtói állásra pályázott, majd egy közvetítőn keresztül azt az ígéretet kapta, hogy 30 millió forintért elintézik

0: számára a sikeres kinevezést. Ennek részeként 5 millió forint előleget ki is fizetett. A férfit végül egy olyan végrehajtói helyre nevezték ki, amelyet nem kívánt betölteni, ezért a hivatalt nem vette át. Később egy másik kinevezést is megpróbált megszerezni, de pályázata sikertelen lett. A bíróság a vádlottat 1 év 6 hónap 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügy többi vádlottjának eljárása ősszel folytatódik. A kis és középvállalkozások támogatási lehetőségeiről, a nagy beruházások hatásairól és Debrecen gazdasági fejlődéséről is szó esett a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A szakértők elmondták, a kormány a következő időszakban 1,5 milliárd euró uniós forrást fordítana a hazai KKV-k versenyképességének erősítésére visszanemtérítendő támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel. A rendezvényen kiemelt téma volt az ingatlan piac, az autóipar és a nemzetközi beruházások szerepe is. Paplászló polgármester hangsúlyozta, a Debrecen gazdasága jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, ugyanakkor fontos cél, hogy a város hosszú távon is megőrizze gazdasági sokszínűségét és ne váljon egyetlen iparágtól függővé. A résztvevők szerint a versenyképesség fenntartásának kulcsa a technológiai fejlesztések és az innováció további ösztönzése lehet. 2 díjat is nyert a Nemzetközi Építészeti Versenyen a Debrecenben nagy erdőben tervezett kiállító épület. A megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díjat is megkapta, míg a megépülés a várointézmények között közönségdíjas lett. A 23.000 négyzetméteres komplexumot az egykori stadion helyére tervezték. Jelentős részben belső kerttel és őshonos növényekkel borított zöld tetővel. A zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta, az épület eredet a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóhelyeként szolgálhatna, de később más tudományos, innovációs és edukációs tartalmak bemutatására is alkalmas lehet. A DVC 4 évre szerződtette Macsó Mátét, aki Diósgyőrből érkezik Debrecenbe. A 20 éves középpályás Miskolcon született, Tiszalúcon kezdett futballozni, majd 8 éves korától a DVTK-ban fejlődött. Tavasszal mutatkozott be az NB1-ben, ráadásul gólpasszal debütált a Ferencváros ellen a Gruppama Arénában. Az előző idényben összesen 5 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, a diósgyőri szurkolók pedig áprilisban őt választották a hónap legjobbjának. A debreceni klub szerint az ambíciózus játékos most a Lokiban teheti meg pályafutása következő fontos lépését. Macsó Máté hosszú távú szerződése azt jelzi, hogy a DVSC komolyan számol vele a jövő csapatában.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hét további felében lecsökken a pollen terhelés, mindemellett a hidegfronti hatás okozhat most panaszokat. Az érzékenyebbek felerősödő görcsös panaszokra fejfájásra panaszkodhatnak. A maximumok 20-27 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Beti a legfrissebbeket. 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, drága autós barátaim, kitartást az utakon, az első dal a tiétek. Felixien Shaws, Walk With Me.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Olivia Dén, és ez volt tőle a Man I Need az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, most egy picit megállunk, lelassítunk, ugyanis kiderült, hogy a Forbes legújabb listája szerint ki a leggazdagabb női zenész. Jöhetnek a tippek egyébként, viszont segítek, újabb mérföldkőhöz érkezett Taylor Swift pályafutása, ugyanis a Forbes szerint az amerikai énekesnő immár a zenetörténet leggazdagabb női előadója, a becsült vagyonán pedig egyébként eléri a 2 milliárd dollárt. A rekordhoz nagyban hozzájárul a The Earth Tour elképesztő sikere, amely minden idők legnagyobb bevételét hozó koncertturnéjává vált. Swift emellett egyébként azzal is történelmet írt, hogy újra felvette korábbi albumait, és ezzel visszaszerezte a jogokat saját zenéi felett. Hát az, hogy Hypaton egyébként el fog-e érni hamarosan erre a csúcsra, vagy hogy egyáltalán felkerül-e a Forbes listára, ezt még nem tudjuk. Viszont azt igen, hogy kiváló felvételeket ír, és nem véletlen, hogy benne van a kedvenceink között. Hypaton, Norma J. Martin, Out My Head, a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél öt után rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a legfontosabb, hogy a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódásra kell, hogy számítsatok. Viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti itt a forgalmat. Úgyhogy csak óvatosan, no meg türelmesen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szám előtt továbbra is folytatódnak a parkoló felújítási munkák. Itt ugye felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban még továbbra is kint vannak a rendélyberőrei, méghozzá Mester utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint van egy balesetünk is a Kishegyesi úton. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az jöhet a folytatásban is, telefon SMS Viber 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Tool of Lovers az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Egy picit most megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen egy teljes órán keresztül még a Sunshine délután pörög, de akár forog is. Utána viszont startol a két órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy akár már most is jöhetnek az üzenetek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Beti hírei után pedig startolunk majd egy sírenne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene!
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
6: A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecenben tárgyalják a tilos jelzésen áthaladó elalvó mozdonyvezető ügyét. Súlyosan megsérült egy munkás a Debreceni Egyetem kémiai épületében. A válogatott meccs a debreceni szállodákat is megtöltötte. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tárgyalás tart a debreceni járás bíróságának a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint 2023. novemberében elaludt szolgálat közben, és tehervonatával nekiütközött egy személyvonatnak Sáp állomásán. A vádirat szerint a Visontáról Bihar keresztesre tartó tehervonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, ezért megállás nélkül belehajtott az állomáson várakozó szerelménybe. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, közülük egy súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülést szenvedett. Az ütközésben a mozdonyvezető életveszély sérüléseket szenvedett, amelyek részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Az ügyészség gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetése és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt emelt vádat ellene. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy ember a debreceni Egyetem kémiai épületében történt balesetben.

0: Az egyetem tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódó tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. Az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt bekapcsoltak az épület füstjelzői, az érintett szinten tartózkodókat pedig az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették. A tűzön tűzoltó kiérkezése előtt magától kialakult. A szakemberek kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A sérültet a testének 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították az égési centrumba. Állapota stabil. A vizsgákat más épületekbe helyezték át, a helyreállítás a héten befejeződhet. Nem csak a szurkolókat, hanem a debreceni turizmust is megmozgatta a magyar labdarúgó válogatott érkezése. A Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen megteltek a városi szállodák, és sok vendég több napot is Debrecenben tölt. A válogatott hétfői nyilvános edzésére több mint 5000-en látogattak ki a Nagyerdei stadionba. Szoboszlai Dominik minden megmozdulását nagy ováció fogadta, az edzés utáni aláírás osztásnál pedig hatalmas volt az érdeklődés. A Hotel Divinus vezetője szerint a hét további részére is kedvezőek a foglalások adatai, hétvégére pedig teltházzal számolnak. A Visit Debrecen igazgatója szerint az ilyen nemzetközi sportesemények nem csak a vendég éjszakák számát növelik, hanem Debrecen hírnevét is erősítik, hiszen a város ilyenkor szélesebb közönség előtt mutathatja meg magát. Debrecen saját halottjának kiáró tisztelettel helyezték örök nyugalomra Polgár Sándort, a Tóth Árpád gimnázium örökös címzetes igazgatóját. A 99 éves korában elhunyt pedagógustól családtagjai, egykori kollégái, tanítványai és tisztelői vettek végső búcsút a debreceni köztemetőben. Polgár Sándor 34 éven át irányította a Tóth Árpád gimnáziumot, vezetése alatt az intézmény az ország egyik legismertebb középiskolájává vált. Nevéhez fűződik a tagozatos osztályrendszer bevezetése is, amely országos mintává fejlődött. Munkássága nem csak az oktatásban volt meghatározó, részt vett az első debreceni virágkarnevál szervezésében, sokat tett a város kulturális életéért és a röplabda sport fejlődéséért is. Debrecen korábban Pro Urbe díjjal ismerte el közösségépítő munkáját.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban csütörtökön kezdetben még eső záporzivatar előfordulhat, azonban a gomoly felhőképződés mellett kisüthet a nap is. Sokfelé élénk, néhol viharos lesz az északnyugati szél, hajnalban 10-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Beti a legfrissebbeket, 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg a Sunshine délután utolsó óráját indítom meg, de jöhetnek az infok a folytatásban is, 0620 316 3000, az óránkat indítom Ed Sheerannel, itt van tőle a kamera.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyítással folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel, még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralások alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
2: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének, Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző két nap emlékei úgy, hogy van kiesve.
5: Persze!
4: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez megérthető.
5: Ez mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert egy...
4: Nem, ez nem lebukás.
5: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt két nap, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. Tehát a hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik.

0: David Guetta, Emery és Colary 3-asa. Ez volt a Baby Don't Hurt Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, elérkeztünk 17:30 után ahhoz a pillanathoz, amikor Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy én átadom a terepet. Jön Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: 500 év nagy idő, de a Mohácsi csata emléke még mindig él. Na meg a nyíregyházi kálai gyűjteményben most újjá is éled. Nyugi, nem kell nehéz lovagi páncélt öltened, elég, ha elugrasz a Besenyei térre. A Mohács 500 emlékkiállítás egészen augusztus 29-éig vár. Szóval kifogás nincs, nézd be, történelmi lesz. Gubik Petra teljesen kipakolja a zsebeit a debreceni Békástónál. Június 13-án a Gurmé Fesztivál színpadán a népszerű színművész és énekesnő mindenféle szerep nélkül őszintén és közvetlenül énekel, valamint mesél a közönségnek élő akusztikus zenekar kíséretében. A prémium falatok mellé ezen az estén prémium kultúra is jár. Ezt kár lenne kihagyni.
0: Köszi szépen, 7:30-kor majd egy újabb összefoglalót hozol nekem, és a hölgyek urak, itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy 6 órától pedig startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programon.

Rudimental, McLemore és Jess Glynn hármasa. Ez volt tőlük a These Days az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a Sunshine délután legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, hiszen 6 óra után, tehát perceken belül startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat pedig indítom majd Betty hírei után Ray Daltonnal. Ez lesz a Vadonatúj.

Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük

0: nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek az integritás hatóság elnöke ellen. Nyílt pályázaton keresik a KEHI új elnökét. Jelentős különbségek látszanak a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozataiban. Földi Betty vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emelt a központi nyomozó főügyészség bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnök ellen. Az ügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A közlemény szerint a hat vádpontban szereplő cselekmények összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhattak a hatóságnak. A vádak között jogosulatlan szolgálati autóhasználat, vitatott tanácsadói szerződések, külföldi kiküldetések során történt szabálytalan költések és egy a hatóság feladataihoz nem kapcsolódó oktatási program finanszírozása is szerepel. Az ügyészség szabadságvesztés, pénzbüntetést és mintegy 23 millió forint vagyonelkobzást indítványozott. Bíró Ferenc korábban politikai nyomásgyakorlásról beszélt és visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat. Nyílt pályázatot hirdetnek a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára, miután június 9-i hatállyal felmentették a hivatal eddigi vezetőjét, Gál Szabolcs Barnát. A miniszterelnökség közlése szerint a KEHI korábbi működése nem szolgálta megfelelően a közpénzek védelmét, több feltárt szabálytalanságnak pedig nem lett következménye. A kormány ezért megújítaná a hivatalt, amelynek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. A pályázatra magyar állampolgár jelentkezhetnek jogi vagy közgazdász végzettséggel, legalább 5 éves vezetői tapasztalattal és büntetlen előélettel. Előnyt jelent a közbeszerzési, számvevőszéki, ügyészségi vagy könyvvizsgálói tapasztalat. A jelentkezéseket június 20-ig várják a kinevezésről a miniszterelnök dönt.

0: Nyilvánosságra kerültek a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozatai. A dokumentumok szerint a legnagyobb vagyonnal kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik több mint 6 milliárd forintnyi befektetéssel. Magyar Péter miniszterelnök 88 millió forint megtakarítást vallott be. A miniszterek között több 100 millió forintos vagyonok és néhány millió forintos megtakarítások is szerepelnek. Közzétették Orbán Viktor volt miniszterelnök vagyonnyilatkozatát is, amely szerint 9,1 millió forint megtakarítással rendelkezik. Lázár János korábbi miniszter továbbra is 46 ingatlan tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, míg Szijjártó Péter megtakarításai meghaladják a 98 millió forintot. A jelenlegi információk alapján jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Erről Karácsony Gergely főpolgármester beszélt egy szakmai fórumon. A Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján azt mondta, a magyar államkincstár korábban 60 napos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester úgy fogalmazott, az elmúlt években brutális pénzügyi nyomás a fővárosra, és Budapest ezzel sebből vérzik. Hozzátette, a város cégeinél és az alapinfrastruktúrában jelentős adósság halmozódott fel, de a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni a közszolgáltatásokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 411, az eurót 355, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 307 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A magyar labdarúgó válogatott idei negyedik mérkőzésén Kazasztánt fogadta a debreceni Nagyerdei stadionban. A mieink a szünetben még hátrányban voltak, ám Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Séfer András bomba gólt lőtt, a 3-1-es végeredményt pedig a debütáló Tóth Rajmund állította be a hajrában. A találkozó fél idejében állt be csereként a Loki játékos, a Szűcs Tamás, aki fantasztikusan szállt be, remek játéka mellett Szoboszlai Dominiknak és Tóth Rajmundnak is gólpaszt adott. A 2025-26-os idényben is kiváló teljesítmény nyújtott a debreceni egyetemi jégkorong csapatának rutinos hálóőre Hetényi Zoltán, aki 2018 óta védi a fekete-fehérek kapuját, nem csoda hát, hogy a Deac ismét szerződést hosszabbított vele. Az 1988-ban született kapus a legutóbbi Erste Liga szezonban 91%-os védési hatékonyságot mutatott 19 alapszakasz mérkőzésen. A rájátszásban 7 összecsapáson 92,5% volt az átlaga. Az OB1-ben 6 találkozón 96% felett átlagolt. Bőven van még, ami motiváljon. Szeretnék még ezt a liga döntőt játszani, megnyerni az OB1-et és bejutni a Magyar Kupa 4-es döntőjébe, úgyhogy széles a paletta. Már csak 3 fél év van vissza a doktori képzésemből. Nagy álmom, hogy dr. Hetényi feliratú mezben korcsolyázzak ki a jégre, nyilatkozta a Deac honlapjának a jégkorongos. Eldőlt, hogy az osztrák és román elsőligás csapat mellett egy cseh gárdával is találkozik majd az ausztriai edzőtábor során a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata. Az FC Zbrojovka Rönnó megnyerte idén a cseh másodosztályú labdarúgó bajnokságot, ezzel kivívta a jogot, hogy ősztől a cseh élvonalban szerepeljen. A klub korábban volt már az első osztály tagja, sőt a csehszlovák bajnokságot meg is nyerte egyszer. Ezzel teljessé vált a spari felkészülési menetrendje az edzőmérkőzéseket tekintve. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Csütörtökön térségünkben kezdetben még többfelé várható eső, zápor, zivatar, gomoly felhők mellett azonban kisüthet a nap is. Sokfelé élénk, néhol erős, viharos lesz az észak-nyugati szél. Hajnalban 10-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Közi Betty a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg startol a 2 órás élő esti kíványságműsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ray Daltonnal. Itt van tőle a vadonatúj. Ez a Blood Running.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Dicsies álló ablek. Ez volt tőlük az SOS, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óra javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Andi üzenetében nyitom a mai esténket, aki Zolinak üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolycsalsz az arcomra, nagyon szeretlek. Aztán Peti az édesanyjának szeretne rajtam keresztül nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni. Niki pedig Balázsnak üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi vita miatt, remélem hamarosan kibékülünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban Alok és Eva Max, ez a Car Keys, a 2 órás élő esti kíván.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Na,

0: egykori fét lesz. Kicsit újra gondolva, Bibi Rexa tolmácsolásában, ez volt a New Religion az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Gabi üzenetével folytatom, aki a férjének Tamásnak üzeni, hogy ma 10 éve mondtuk ki az igent. Köszönöm ezt a csodás évtizedet. Aztán Laci a kollégáinak üzeni, hogy köszönöm a mai segítséget, most már jöhet a jól megérdemelt pihenés. Réka pedig a legjobb barátnőjének, Dórinak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Te vagy a legjobb barátnőm. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin Schulz és James Blunt. Ez az OK, a két órás élő esti kívánság műsorban.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me up.

Taylor Swift, és ez volt az Opel Eye-t az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak ugyan mint a Szent István utcán, a kórház előtti buszmegállónál, itt mindkét helyen egyébként ez bójával körbe is van jelölve. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a holnapi napon is a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira picit átkanyarodunk, ugyanis a Kisegyesi úton korábban volt egy balesetünk, ott még mindig kint vannak a rendőrök, úgyhogy csak óvatosan, valamint szintén kint vannak a rendőrök a Mikszáth Kálmán utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ilyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulom mindjárt Benzombonnal.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vitézi szerint túlárazott a mohácsi híd beruházása. A vártnál alacsonyabb lett a májusi infláció. Magyar Péter titkos vitnyédi kormány határozatokat ígér nyilvánosságra hozni. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A közlekedési miniszter szerint a mohácsi Dunahíd építése az egyik leginkább túlárazott állami beruházás. Vitézi Dávid egy videóban azt mondta, a projekt teljes költsége már eléri a 451 milliárd forintot, miközben a várható forgalom nem indokolja a kétszer kétsávos kialakítást. A kivitelezést a Duna Aszfalt végzi. A miniszter szerint a cég már több mint 155 milliárd forint előleget kapott, ebből 94 milliárdot közvetlenül a választások előtt utaltak át. Állítása szerint a beruházást többször bővítették. A költségek jelentősen emelkedtek, miközben vasúti és közösségi közlekedési forrásokat is átcsoportosítottak a projektre. A korábbi döntéshozók egyelőre nem reagáltak a vádakra. Meglepően kedvező inflációs adat érkezett. Májusban 1,8%-ra mérséklődött a pénzromlás üteme Magyarországon. Az elemzők korábban gyorsulásra számítottak, ehhez képest a friss adat minden piaci várakozásnál alacsonyabb lett. A kedvező eredményben szerepet játszott az erősebb forint, a védett üzemanyagárak fennmaradása, valamint az árrésstoppok hatása is. Az élelmiszerek drágulása jelentősen lassult, ugyanakkor a szolgáltatások ára továbbra is az átlagosnál gyorsabban emelkedik, főként a munkaerőköltségek miatt. A szakértők szerint az idei éves infláció így akár 2,6-2,7% körül alakulhat, vagyis jóval kedvezőbb lehet a jegybank korábbi előrejelzésénél. Az adat egyértelműen növeli annak esélyét, hogy a Magyar Nemzeti Bank már júniusban kamatot csökkentsen. A kérdés inkább az, hogy óvatos 25 bázispontos lépés jön-e, vagy ennél nagyobb 50 bázispontos vágás. Magyar Péter szerint az Orbán kormány korábban menekült tábort akart építeni az osztrák határ közelében fekvő Vitnyéden, és ez titkos kormányhatározatok is bizonyítják. A miniszterelnök kedden a parlamentben azt mondta, a dokumentumokat hamarosan nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter szerint a beruházás célja az lett volna, hogy a korábbi kormány megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Az ügy először még 2024 őszén került nyilvánosságra, amikor Magyar Péter hasonló állításokat fogalmazott meg. A Fidesz akkor határozottan visszautasította a vádakat. Orbán Viktor kijelentette, hogy Vitnyéden nem épül menekülttábor, Gyopáros Alpár térségi országgyűlési képviselő pedig azt mondta, Magyar Péter nem mond igazat. A kormányfő most azt ígéri, a teljes

0: Dokumentációt bemutatják a nyilvánosságnak. Grósz Judit, az RTL korábbi vezérigazgató helyettese lett a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos. Kinevezését Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. A Tárca vezető szerint a média szabadság helyreállítása kiemelten fontos feladat, ezért a közmédia átalakítását külön miniszteri biztos koordinálja. Grósz Judit feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések irányítása, valamint a működés és pénzügyi átvilágítás összefogása lesz. Az átmeneti időszakban meg kell szüntetni a politikai propagandát, el kell indítani az auditot és elő kell készíteni az intézményi konszolidációt. A folyamat addig tart, amíg nyilvános pályázaton kiválasztott, független vezető veszi át a közmédia irányítását. Az elmúlt 26 év egyik legalacsonyabb évelei áremelkedését mérte Magyarországon egy hazai bank elemzése. A szakértők szerint az első 5 hónap inflációja történelmi összevetésben is rendkívül visszafogott volt, amit elsősorban a forint erősödése és az árkorlátozó intézkedések segítettek. Németh Dávid vezető elemző ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak emelkedése később megjelenhet az árakban. Ezért évvégére ismét 4% fölé gyorsulhat az infláció. A bank idei átlagban 2,8%-os pénzromlással számol. Az elemzés szerint a magyar lakáspiac továbbra is erősen túlértékelt, az Európai Unióban a második helyen áll ezen a téren. A forint ugyanakkor az egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza az idén. A szakértő szerint az uniós források beérkezése várhatóan nem erősíti tovább a forintot, mert a jegybank a deviza tartalékokban tartja majd a beáramló euró jelentős részét.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben a pollen terhelés a hét további felében csökken, majd ismét felerősödik. Mindemellett hidegfronti hatással készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbek felerősödő görcsös panaszokra, fejfájásra, keringési problémák megjelenésére számíthatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek még a folytatásban. Telefon SMS Viber 0620-316-3000, az órákat indítom Benzombonnal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: My name is Benson Boone.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsorra. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Attila üzenetével nyitom a második óránkat, aki a lányának Vivinek üzeni, hogy nagyon büszke vagyok rád, csak így tovább. Aztán Robi Katának üzeni, hogy te vagy életem legszebb ajándéka, nagyon szeretlek, Móni pedig a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy te vagy a család szíve és lelke. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. David Guetta, OneRepublic, I Don't Wanna Wait, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: a halott pénz, és ez volt a Szívedből minden kell az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: 500 év nagy idő, de a mohácsi csata emléke még mindig él. Na meg a nyíregyházi kálai gyűjteményben most újjá is éled. Nyugi, nem kell nehéz lovagi páncélt öltened, elég, ha elugrasz a Besenyei térre. A Mohács 500 emlékkiállítás egészen augusztus 29-éig vár. Szóval kifogás nincs, nézd be, történelmi lesz. Gubik Petra teljesen kipakolja a zsebeit a debreceni Békástónál. Június 13-án a Gurmé Fesztivál színpadán a népszerű színművész és énekesnő mindenféle szerep nélkül őszintén és közvetlenül énekel, valamint mesél a közönségnek élő akusztikus zenekar kíséretében. A prémium falatok mellé ezen az estén prémium kultúra is jár. Ezt kár lenne kihagyni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Kriszti üzeni Bencének, hogy bocsáss meg, hogy megbántottalak. Fontos vagy nekem. Aztán Ádám a szerelmének szeretne üzenni, hogy minden nap hálás vagyok, hogy veled lehetek. Nagyon szeretlek. Dorsi pedig Tominak üzeni, hogy drukkolok neked a holnapi vizsgád miatt. Tuti meg lesz. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Szigala, ez pedig a Riptide, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Starley, Colombia, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, érkezek az este utolsó üzenetei. Marian üzeni a párjának, méghozzá Istvánnak, hogy boldog évfordulót kívánok, még sok közös évünk legyen. Aztán Szilvi Zsoltnak üzeni, hogy köszönöm a türelmed és a szereteted, nagyon szeretlek. Dani pedig a nagypapájának üzeni, hogy Isten éltessen sokáig, te vagy a példaképem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Diaz és ment a közöse. Ez a Méreg. Kellemes estét.

0: Coldplay, méghozzá a BTS-szel kiegészülve, és ez volt tőlük a My Universe az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön, kezdetben még előfordulhat többfelé eső, zápor, illetve zivatar. A reggeli órákban 10 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíváncsiság műsorra ezennel már a becsukja kapuit. Holnap délelőtt 10 órakor várok majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na most arról szól, hogy annyira erőlködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét veszítette el. De olyan szintű erőlködésnek volt kitéve a szervezete, miközben próbált könnyíteni önmagán, hogy oxigénhiány lépett fel. Aha. És ez okozta a tüneteket. Na most a szerencsés végkimenetele volt az esetnek, mert kijött, aminek ki kell jönnie, és visszajött, aminek vissza kell jönnie. 8 óra múltán egyébként.
3: De nem abban időre. A verzióban.
2: Ja, nem.
3: Tehát nem fordítva.
2: Nem fordítva, tehát az emlékezete jött vissza 8 órával később, tehát hogy túlságosan megerőltette magát, ugye ez váltotta ki ezt a helyzetet.
3: Ez hogy? Bemegy a WC-re, leül, erőlködik, majd utána, mikor ez megtörténik, és nem
2: emlékszik. Okay.
3: Hogy kerülök én ide? Mit keresek itt?
2: Mit csinálok itt?
3: Kész. Nem is volt szorulásom. Tehát ez az a...
2: Mitől fáj a hasam?
3: Igen.
2: És akkor kilépsz a házból, vagyis hát a házban a WC-ből, és akkor ott vannak ismeretlen emberek. Na jó, nem feltétlenül ismeretlenek, de hát, hogyha 10 éven belül ismerkedtél meg velük, akkor mondjuk ismeretlenek.
3: Uh-huh.
2: És egy 8 óra elteltével egyébként helyreállt a világrendje. A kezelőorvos azt mondja, hogy a nő hasában és agyában olyan nagy nyomás keletkezett, hogy ez vezetett oxigénhiányhoz. És nagyon érdekes egyébként, mert nem csak ebben az esetben lehet erről szó, hanem például akkor is, hogyha valaki egy nehéz dolgot emel meg.
3: Súlyemelőknél előfordul. Tehát, hogy megszédül pont emiatt, mert ugye az oxigén is, de volt már olyan, hogyha mondjuk nagyon-nagyon behergeled magad, és elkezdesz így üvölteni, kiabálni, nem tudom, biztos észrevetted, már szokták mondani, hogy bevörösödik a feje, meg stb. Az is részben emiatt van, ugye elmegy a sok vér az agyba, a vérnyomásod megemelkedik, oxigénhiány keletkezhet, tehát, hogy igen, van ilyen, hogy bizonyos szituációk előidéznek ilyet. Hát speciál a WC-zésről még nem hallottam, de abban a pózban, ahogy ott ül az

0: Ahogy, mit keresek én itt? Mi ez a sok tégla?
1: Na mindegy, letelt a 8 órás munka, most már megyek haza.
0: Tervrajz, mi az a tervrajz? Azt nem is láttam tervrajzot. És akkor ezért van, hogy mikor megérkezel, te mint megrendelő, és akkor teljesen más épület fogad, mint amit kértél. Tehát, na, főnök, jó lett?
1: Jó.
0: Igen, hát erről, akik építkeztek, mindenki tudna mesélni szerintem.
1: Mikor megérkezik a megrendelő, és azt mondja, hogy hát jó, de igazából nézzetek el jobbra. Arra a telekre kellett volna építeni.
0: Igen. Mondjuk ahhoz kell egy megrendelő is, aki már napokkal később megy csak ki. De hát van olyan, azt mondja, hogy vállalkozó, és akkor kész. Itt van a telekes, tezzétek el. Jövök egy hónap múlva, én elutaztam valahova. Visszajössz, és tényleg nem azt fogad, hanem
1: igen,
0: máskor.
1: Amikor a helyrajzi számot nézegeted, hát de itt vagyunk, hát ez az. De fordítva nézted a tervrajzot.
0: Most már megveszük a szomszéd telket is.
1: Igen, 6-os, nem 9-es. Na jó. És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző két nap emlékei úgy, hogy van kiestek.
0: Persze!
1: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez megérthető.
0: Ez dolog. Mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi.
1: Az nagyon...
0: A felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert egy...
1: Nem, ez nem lebukás.
0: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt két napban, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. Tehát a hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek az integritás hatóság elnöke ellen. Nyílt pályázaton keresik a KEHI új elnökét. Jelentős különbségek látszanak a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozataiban. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emelt a központi nyomozó főügyészség bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnök ellen. Az ügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A közlemény szerint a 6 vádpontban szereplő cselekmények összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhattak a hatóságnak. A vádak között jogosulatlan szolgálati autóhasználat, vitatott tanácsadói szerződések, külföldi kiküldetések során történt szabálytalan költések és egy a hatóság feladataihoz nem kapcsolódó oktatási program finanszírozása is szerepel. Az ügyészség szabadságvesztés, pénzbüntetést és mintegy 23 millió forint vagyonelkobzást indítványozott. Bíró Ferenc korábban politikai nyomásgyakorlásról beszélt és visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat. Nyílt pályázatot hirdetnek a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára, miután június 9-i hatállyal felmentették a hivatal eddigi vezetőjét, Gál Szabolcs Barnát. A miniszterelnökség közlése szerint a KEHI korábbi működése nem szolgálta megfelelően a közpénzek védelmét, több feltárt szabálytalanságnak pedig nem lett következménye. A kormány ezért megújítaná a hivatalt, amelynek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. A pályázatra magyar állampolgár jelentkezhetnek jogi vagy közgazdász végzettséggel, legalább 5 éves vezetői tapasztalattal és büntetlen előélettel. Előnyt jelent a közbeszerzési, számvevőszéki, ügyészségi vagy könyvvizsgálói tapasztalat. A jelentkezéseket június 20-ig várják a kinevezésről a miniszterelnök dönt. Nyilvánosságra kerültek a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozatai. A dokumentumok szerint a legnagyobb vagyonnal kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik több mint 6 milliárd forintnyi befektetéssel. Magyar Péter miniszterelnök 88 millió forint megtakarítást vallott be. A miniszterek között több 100 millió forintos vagyonok és néhány millió forintos megtakarítások is szerepelnek. Közzétették Orbán Viktor volt miniszterelnök vagyonnyilatkozatát is, amely szerint 9,1 millió forint megtakarítással rendelkezik. Lázár János korábbi miniszter továbbra is 46 ingatlan tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, míg Szijjártó Péter megtakarításai meghaladják a 98 millió forintot. A jelenlegi információk alapján jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Erről Karácsony Gergely főpolgármester beszélt egy szakmai fórumon. A Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján azt mondta, a magyar államkincstár korábban 60 napos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester

0: Úgy fogalmazott, az elmúlt években brutális pénzügyi nyomás nehezedett a fővárosra, és Budapest ezzel sebből vérzik. Hozzátette, a város cégeinél és az alapinfrastruktúrában jelentős adósság halmozódott fel, de a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni a közszolgáltatásokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.

0: a múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó.